0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyiküket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: legyen. Mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési világomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Zárul a Vitag TV éves program sorozata, számba vették a fehér gólyákat, ismét babamőrzét szerveznek Nyíregyházán. Demeter Dia vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élő kisépek együtt vehettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket, mondta rádiónknak Vitai Klára elnök.
7: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezető terápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos is. Örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat, milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket.
6: Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Berek tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan, fiúka nélküli, illetve az üres fészektartókat is ellenőrizték. Számol be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 gólyapár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző években több fészekben is magasabb fiúka számot regisztráltak a szakemberek, a 2026-os évet azonban a rendkívüli asszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészek aljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. Baba bőrzét szervez a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeptember 6-án, idén ez már a harmadik ilyen esemény. Egészen akkor a délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Többnyire napos, derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén. Itt a keleti, észak-keleti vidékeken átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, számottevő csapadék azonban itt sem várható. Mérsékelt, gyenge légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Északa 16-18 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak ki.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Elünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled,
6: ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel változatosan.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Induljon biztonságosan a tanév, készül a népmese napjára a könyvtár, idén is megrendezik a Térpák Fesztivált. Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév, nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István, rendőralezredes a Szabolcs-Szatmár-Berek-Vár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
2: Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskola rendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyeletet többször végigjárni iskola kezdés előtt.
1: Készül a népmese napjára a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egésznapos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomasovszky Anita könyvtár igazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora. Simándi László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Megelevenednek a térpák ízek és hagyományok. Szeptember 12-én és 13-án ismét benépesül a Kossuth tér, jön az idei Térpák Fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyiregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásával indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját és bemutatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők Mezők Asztala Vad Gasztronómiai Fesztivált. Lesznek gyerekprogramok, vadászkutya bemutató és koncert is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket, a délutáni eredményhirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként madársuli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre, erre táblák is figyelmeztetnek. A sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már negyedik alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat, Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei által szeptember 10-én testközelből lehet megismerni a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje is folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
3: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvíz kutak több helyen ki is száradtak.
1: A talajvíz térképet az OVF honlapján találják. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vita Aktív Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élő kisépek együtt vehettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket, mondta rádióknak Vitai Klára elnök.
4: kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezető terápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos is örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket?
1: Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Bereg tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan, fiúka nélküli, illetve az üres fészektartókat is ellenőrizték. Számol be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 gólya pár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző években több fészekben is magasabb fiúka számot regisztráltak a szakemberek, a 2026-os évet azonban a rendkívüli aszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészek aljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. Baba bőrzét szervez a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeptember 6-án, idén ez már a harmadik ilyen esemény. Egészen a kora délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikó becslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmat Facebook oldalon. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Déri Nép program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától. A 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomonkos Márkot, a Déri Nép program igazgatóját.
5: Öt fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az öt fő témában, a közül kettőből, hanem aktívan részt is vesznek a témanapokon.
1: Idén is megrendezi közös állásbőrzét a Szabolcs Online és a Nyíregyházi Egyetem. A felsőoktatási intézmény Besenyei aulája ad otthont az eseménynek szeptember 16-án. A rendezvényre kilátogatók személyesen kaphatnak információkat a cégek képviselőitől, HR szakemberektől. Érdemes akár önéletrajzzal érkezni a rendezvényre, olvasható a Vármegyei Hírportálon. Többnyire napos, derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén. Itt a keleti, észak-keleti vidékeken átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, számottevő csapadék azonban itt sem várható. Mérsékelt, gyenge légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk, éjszaka 16-18 fokig hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb, a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: business. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza a legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Induljon biztonságosan a tanév, ismét úton a szűrőbuszok. Jelentkeztetnek az iskolák a Ne bánts világ programra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév, nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
2: Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskola rendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyelettel többször végigjárni iskola kezdés előtt.
1: Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikó becslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára.

0: További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmat Facebook oldalon. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
1: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. Az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemületű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végig hallgatni.
0: Többnyire napos, derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén. Itt a keleti, észak-keleti vidékeken átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, számottevő csapadék azonban itt sem várható. Mérsékelt, gyenge légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Éjszaka 16-18 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak ki.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Én azt gondolom, hogy engem semmi olyan információ nem igazából érhet a napfénnyel kapcsolatban már. Picit túlképzettnek érzem magam, hogy én attól megdöbbenjek. Én ezt elmondtam dr. Mórik Gyulának is. Köszöntöm a hallgatókat, a Csak 10 perc rovat indul. Azt mondta, hogy én ma ámulni fogok. Hát, tessék. Megvan a lehetőség.
3: Szóval.
2: Nézzük meg, de hogyha eseménytelen lesz az arcom, ha engem ez nem fog felcsikolni, én ezt is fogom jelezni, őszintén, jó? Én vagyok a néphangja.
3: Legyen így, oké.
2: Mi újat tudsz mondani?
3: Nem úgy, ez a leglényegesebb, nem úgy. Ez egy kettő, ez az első legalábbis, aztán jönnek az ügyek is. 2011-ig visszamenve találtam olyan tanulmányt, tehát Tibi, már 2011-ben tudtuk, hogy nagyon nem mindegy a napfény. Ez egy svéd tanulmány volt, nagyon sokan hivatkoznak erre, és az újakat is ennek kapcsán kezdték el csinálni. Ilyen 20 és 30 ezer főt, 30 ezer svéd nőt vizsgáltak, és nézték a napozási szokásaikat, amit csak fel tudtak venni róluk. De a napozás volt az elsődleges. Ezek alapján ezt a közel 30 ezer nőt, ezt három csoportba osztották. Tehát kvázi nem kap napot, vagy elképesztő kevés napot kapnak, kerüli. Átlag, tehát nem napozik különösebben, de kimegy, nem kenegeti magát, stb. És a harmadik csoport meg a rendszeresen sokat napozik. És nem egy-két napig, hanem 20 évig követték őket, 20 évig, és nézték, hogy ki hal meg, mikor hal meg, miben hal meg. Jó?
2: Tehát tulajdonképpen irodisták, átlagemberek, ácsok.
3: Igen, női ácsok.
2: Jó, igen. Hát nem úgy mondta, csak hogy tudják a hallgatók, ugye így viszonyítani a dolgokat, tök jó, amit elmondták különben ennek.
3: Akik a legtöbbet voltak a szabadban, közöttük volt a legkevesebb daganatos halálozás, a legkevesebb szív- és érrendszeri halálozás, tehát stroke és ugye szívinfarktus, és a legkevesebb nem szív- és érrendszeri halálozás. Tehát bármilyen okból lévő halálozást nézzünk, minden területen ők haltak meg a legkisebb számban.
2: Tehát az ácsok tulajdonképpen tök jól vannak.
3: Hát igen, ha így akarod mondani, akkor
2: fekete minden. Nekem Robi barátomtól kezdve mindenki olyan színük van, hogy példaértékű. Okay. Sosem félnek, sosem aggódnak, már koratavasztól kint vannak, ők az elsők, ugye hát tetőt építenek folyamatosan, ők az elsők, akik érintkeznek a napsütéssel, nem is igazából tudnak sokszor védekezni ellene, bár ugye ő azért felkap magára néhány dolgot, meg sapka.
3: Igen, de mit mondtunk ezzel a felkap magára, hogy az infravörös sugárzás.
2: Az átmegy.
3: Most ebből az átmegy. Pontosan így.
2: 8 centi. Okay. Mondtam Robinak, 8 centi, Robi.
3: Na, akkor most jön a sokkoló adat, jó? Tehát akkor mondd meg, ha ez neked nem gyújtja fel a lámpát a fejedben, akkor semmi, és akkor menthetetlen vagy. Mert hogy mekkora volt a különbség? Oké, hogy kevesebben halnak meg, de hát most egy-kettővel kevesebben halnak meg, az ugye, az nem olyan nagy jelentőségű. Olyan óriási volt a különbség, hogy azok a nők, akik sokat voltak a napon, Szakács Tibi definíciója, ácsok.
2: Az ács.
3: Azok a nők, akik sokat voltak a napon, de dohányoztak aktívan, ugyan olyan halálozási mutatókat mutattak, mint a nem dohányzó, kevesebbet napozók. Akkor ezt lefordítom. Annak, hogy nem vagy eleget a napon, pontosan olyan mért egészségkárosító hatása van, mint a dohányzásnak.
2: És ez különben napi 15 perc meg elég?
3: Igen, napi 15 perc, 20 perc, és nagyjából, tehát legyen ez a 20-as szabály, 20 perc, 20%-át kell, hogy érje a nap a testedben. Mm-hmm. Tehát Tibi, még egyszer mondom, annyit károsít, ha nem vagy a napon, mint ha dohányoznál. elismered, hogy a dohányzás jelentősen károsítja az emberi szervezetet?
2: Abszolút, igen.
3: Oké, akkor most még egyszer elmondom. A napfény hiánya matematikailag ugyanolyan mértékben károsítja, és ugyanolyan többlet halálozást hoz, mint a dohányzás.
2: Azt mondtam, hogy nem fog semmi engem itt ebből a szempontból így meghökkentett, de ez meghökkentett. Ez igen.
3: Ebben bíztam. Szeretnék elmondani egy anekdotális történetet, de nagyon szembeötlő. Egy család. A családnak az ők részén ilyen 30 éves korban egy bizonyos tumor elviszi a családtagokat. Aztán a következő generációban itt már ugyanez a tumor a következő generációt a 40 éves kor fölött viszi el. Aztán megjövünk a következő generációra, ahol 5 darab testvér van. És szépen ilyen 40-50 éves kortól sajnos elkezdenek elhalálozni. Egy nagyon fontos kivétellel, akit ráadásul ugye aztán a második a sorban, tehát nem a legidősebb, de majdnem a legidősebb. Ez az emberke egy olyan munkát kap, hogy egy kitérő ilyen mentő, vagy nem is tudom, szóval ilyen kisegítő repülőtéren, ahová csak nagy viharba irányították át a budapesti gépeket, ott teljesít szolgálatot. Nő a fű a leszállópálya mellett, és ő felvállalja, hogy kasszál. Ezért az úriember egész életében a napomban tavasztól őszig is kaszál. 75, majdnem 80 éves koráig ezt csinálja, és nincs daganata. Tehát az a családi átok megtörni látszik. Abba hagyja, 3 év múlva pedig életét veszik ki ugyanabban a daganatban. Na mondom, ez anekdóta, de akkor is.
2: Egy fontos kérdés, hogy ez a védettség csak addig tart, ameddig kontextuson van a nappal.
3: Igen. Így van,
2: és ezután azonnal meg is áll. Tehát, hogyha átalakul az életem
3: azonnal,
2: is.
3: De
2: hát igen, ez a védettség, igen. Ez nem tart ki.
3: Ez nem olyan, hogy most akkor kinapozom magam 20 éves koromig, és abból élek majd 90 éves koromig. Nem, ezt folyamatosan meg kell, hogy újítsa. Na, tehát ez egy nagyon lényeges dolog, minimum döbbenetes, hogy a napsütésnek milyen hatása van. Na most, akkor ez egy jogos kérdés, hogy hogyan lehet ezt biztosra venni, mert hát ez nem egy ilyen kettős vakteszt, meg embereket bezárok, na nézzük meg 20 év alatt, hogy halnak meg, ha semmi napot nem kapnak, mert ezt így nem tudod vizsgálni. De megint csak visszanyúlnék a dohányzáshoz, mert van egy ilyen kutatási fogalom, hogy dózishoz kötött hatásgörő, ez most mindegy. A lényeg az, hogy elismerjük-e, hogy a dohányzás az rákot okoz. Azt gondolom, hogy ebben nincs kétség, ezt mindenki elismeri. De akkor megkérdezem én, van-e olyan kettős vaktesztű kísérlet, amiben ezt igazoltuk, hogy valakit dohányoztattunk 20 évig, jó daganatos legyen, a másikat meg nem. Nincs ilyen, ugye, mert hát ilyet nem is lehet csinálni, ez minden beütközik, ami orvosetika. De a kapcsolat olyan erős, hogy már ki lehet jelenteni, hogy a dohányzás tumort okoz. Tehát ugyanez a helyzet a napozással, hogy a napozás az bizony az életedet menti meg, és a betegségek elkerülésében segít. És szerintem van még annyi időnk, van, mert igyekezni fogok, hogy az árnyoldalára vetítsünk már rá, mert ezzel kezdted tegnap, és ez nagyon benne maradt a fejemben, hogy akkor kimegyünk, és akkor a leégés és társai. Tehát még egyszer mondom, a leégés az borzalmasan rossz. A leégés az 1000%-ban kerülendő. Na de nagyon extrém érzékeny emberek égnek csak le 15 perc alatt, és ők sem menjenek akkor, mert a nap pozitív hatását nem csak délben lehet élvezni. Na nézzük az árnyoldat, mert erre is hoztam direkt kutatást. Ugye az ellentáborban biztos voltam, hogy bőrrák az akkor növekszik, és akkor ugye miben halljunk meg. Na akkor elő egy tanulmány. Egy azt hiszem 2025-ös napozási tanulmány, amely 10-szer akkora, mint a 2011-es svéd tanulmány. És ott nőket és férfiakat is néztek. Az eredmény lényegében nagyon hasonló volt, vagy kvázi ugyanaz. A minőségi, és itt nézték a minőségi szoláriumokat is, tehát a minőségi napozás, ahol nem égsz le, a minőségi szolárium az, hogy nem égsz le, és mind a kettőből minél több volt a megkapott mennyiség, annál kisebb volt a rákos és nem rákos megbetegedések száma az adott vizsgált csoportban, és az ezekből való halálozás is, bármely okból való halálozás is egyébként. Azt a kérdést is külön figyelték, hogy a napsütés emelkedés hatására emelkedik-e a melanóma, tehát ez a bőr kiinduló, rossz indulatú daganatnak a kialakulási száma és a halálozási kockázata. És a válasz egyértelműen és határozottan nem. Tehát most én itt adásba kimerem mondani, egyszerűen nem igaz az a dogma, hogyha napra mész, zárójel, nem égeted magad, csak napozol, akkor bőrrákos leszel. Ez egy totális tévedés.
2: Szokathatjuk magunkat különben ehhez, Gyula? Tehát ugye azért vannak, fehérbőrű emberek, akiknek ez sokkal veszélyesebb, de ő kezdi akkor 1-2 perccel, nem? És pontosan akkor utána egy picit majd szokassa magát
3: reggel,
2: hozzá.
3: Megkezdje tavasz. Ugye a beesési szög az, amiről beszélünk. Mert ha a beesési szög minél meredekebb, tehát délben felülősen a fogalmazok ilyen egyszerűen, akkor infravörös sugárzásból is többet kapsz, de a másik végén lévő spektrum, másik végén lévő ultraibolya sugárzásból is többet kapsz. De az ultraibolya sugárzás, beszéltük, ugye te beszéltél, stúdió és irányított hang és mély hang vagy magas, tehát az ultraibolya, ha laposabb szögben jön, akkor nagyon sok nyelődik el a légkörben, míg az infravörösből kevesebb. Tehát meg tudod kapni ezt az egészet. De mondom, még azt a számot akartam elmondani, hogy 3-400 ezer ember volt ebben a vizsgálatban, nem volt statisztikailag igazolható bőrrák emelkedés, de van nem bőrrák okozta halálozás csökkenés. Tehát magyarán szólva csak pozitív hatásokról beszél. Tehát már csak a rákok kialakulását, a daganatos betegségek kialakulását jelentősen tudod csökkenteni, ha ezt a napozási szabályt, amit mondtunk, ezt a 20-20-as szabályt betartod. Tetszik érteni?
2: Igen.
3: Tehát nincs bőrrák kockázat növekedés. A napfény, ideje a napfényt újra gondolni. A napfény a barátunk, és nem valami halálos lézer, vagy most tudom, micsoda.
2: Jó, holnap folytatjuk, mert letelt az időnk. Köszönjük szépen, tartsanak holnap is velünk. Doktor úr, jó pihenést kívánunk. Szia-szia!

Mindenből a legjobbat adjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Készül a népmese napjára a könyvtár, megelevenednek a térpák hagyományok, a szakmákkal ismerkedhetünk a szakmafeszten. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a népmese napjára a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egész napos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomaszowski Anita könyvtár igazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora. Simándi László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Megelevenednek a térpák ízek és hagyományok. Szeptember 12-én és 13-án ismét benépesül a Kossuth tér, jön az idei térpák fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyiregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásában indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját és bemutatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők Mezők Asztala Vad Gasztronómiai Fesztivált. Lesznek gyerekprogramok, vadászkutya bemutató és koncert is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket, a délutáni eredményhirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként madársuli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre, erre táblák is figyelmeztetnek. A sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már negyedik alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat, Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei által szeptember 10-én testközelből lehet megismerni a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Többnyire napos, derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén. Itt a keleti, észak-keleti vidékeken átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, számottevő csapadék azonban itt sem várható. Mérsékelt, gyenge légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Északa 16-18 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Zárul a Vitag TV éves program sorozata, számba vették a fehér gólyákat, ismét bababőrzét szerveznek Nyíregyházán. Demeter Dia vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élő kisépek együtt vehettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket, mondta rádiónknak Vitai Klára elnök.
2: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezető terápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos is. Örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat, milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket.
1: Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Berek tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan, fiúka nélküli, illetve az üres fészektartókat is ellenőrizték. Számol be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 gólyapár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző években több fészekben is magasabb fiúka számot regisztráltak a szakemberek, a 2026-os évet azonban a rendkívüli aszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészek aljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. Baba bőrzét szervez a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeptember 6-án, idén ez már a harmadik ilyen esemény. Egészen a kora délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén

0: gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Többnyire napos, derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén. Itt a keleti észak-keleti vidékeken átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, számottevő csapadék azonban itt sem várható. Mérsékelt, gyenge légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Éjszaka 16-18 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütés többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak ki.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Vissza kell hoznunk a napfénynek a renoméját. Nekünk volt egy privát beszélgetésünk doktor úrral, és ez a mondat elhangzott, és ez nekem annyira tetszett, és különben én egyre több, most más szemüvegen keresztül vizsgálom az orvos ismerőseimet, nekünk van bőrgyógyász onkológus ismerősünk, aki nem falfehér, hanem akinek tök egészséges, szép barna színe van, szereti is a napfényt, sokat tevékenykedik kertben, imádott kint lenni, nem fél tőle. Ő is azt mondta, hogy leégni nem szabad. A mai Csak 10 perc rohadt már is indul, dr. Móri Gyulát köszöntöm. Szia, doktor úr! Na, zárjuk le ezt az egészet, az, hogy oké, minden jó, és akkor ennyi, azt menjünk tovább, jó?
3: Nem, mert ahogy mondtad, most rehabilitáljuk a napfényt, ez még jobb szó. Tehát azzal zártuk tegnap, hogy a napfény a barátunk. De mennyire a barátunk? Ez nagyon-nagyon lényeges dolog, mert hogy ezt nagyon nem veszük figyelembe. Tibi, a mai ember egyre kevesebb időt tölt a napon, és egyre betegebb is, csak zárójelbe jegyzem meg. Elemez már le két mondatba, hogy te mennyit voltál a napon, mert én meg tudom mondani, hogy én gyerekként is mennyit voltam a én napon, meg mondjuk az mostani gyerekek, az én gyerekeim, vagy a tieid mennyit vannak hozzánk képest a napon. Sokkal kevesebbet. Na látod.
2: Igen.
3: Na, akkor végezzünk el egy gondolatkísérletet, mert megdöbbentő lesz, jó? Tehát a 18. században nagyjából olyan 300 évet egy matróz vagy. Oké?
2: Okay? Jó.
3: Matróz vagy egy kereskedelmi hajón, ami ugye hónapokat vitorlázik egyik földrészről a másikra. Megjelenik egy halálos kórahajódon. Először csak kilazul a fogad, vérezget az innyed. Aztán mindened elkezd vérezni, a füledből a szem, mindenhonnan vér folyik, a véralvadásod, az kvázi megszűnik. Lényegében a kínok kínjával haldokolva hullanak a matrózok. És ez se, mi lehet ez? Skorbut. Tudod mi ez? Egy hiánybetegség a skorbut. Minek a hiánya? C-vitaminnak a hiánya. Megölte a tengerészek zömét?
2: Egész biztos.
3: Hát ugye ezért volt egy nagyon retteget betegség a skorbut. Ma pedig a napfény tizedel ilyen szinten, a napfénynek a hiánya. Most én is fölkerülök, teszem azt időutazóként erre a hajóra, előveszek egy citromot, mindenkinek csöpögtetek akármiébe citromot, és akkor ilyen félistenként néznek rá, hogy úristen, ezt a halálos korságot megfékeztet, pedig semmit nem csináltál, csak egyszerűen pótoltad azt a C-vitamin, aminek a hiánya okozta ezt a borzalmas korságot. Tudod, mi a 21. század skorbutja?
2: A napfényhiány.
3: Így van pontosan, szóról szóra, na akkor most már érted, hogy ez mekkora és mekkora probléma. Mindent hazavittünk, Tibi, be a házba, az edzést, az étkezést, a játékot, mindent. Most már lassan boltba sem járunk, rendelünk, enni sem megyünk el, rendelünk. Tehát igazából mindent kényelmesre állítottunk, senki nem sportol a szabadban, nem vágsz fát térire, nem gondozol növényeket, meg a ház körül állatokat, semmit. Kikaszálni senki. Tehát, és akkor mondok még szebbet, mert ez is megdöbbentő. Szeretsz házat építeni, felújítani, minél jobbat mindenből betenni, igaz? Tehát nézzük már meg a nyílászárókat. Mi ma egy nyílászáró feladata? Tehát egy ablaktól mit vársz el?
2: Hát, hogy szűrjön fényt, szűrjön, ja, és nagyon jó hőszigetelő legyen.
3: Így van, szigeteljen, szűrjön. Na most a hő az ugye kétféleképpen jöhet be, hogyha ott közötte befúj, mint a régi parasztházaknál az ablakoknál, vagy a napfény keresztül jön az üvegen, és belül melegít, ugye? Uh-huh. Tehát igazából az új, legmodernebb üvegek már úgynevezett infravörös szűréssel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a hőt, ők ugye nem ellened vannak, elvileg gyakorlatilag megölnek, tehát a hőt sem engedi be, azaz, ami a napfény be tudott jönni infravörös sugárzás az ablak üvegen keresztül, az most már nem jön be. Tehát az éltető elem kizárásra kerül.
2: Tehát ez volt a cél tulajdonképpen.
3: Ez volt a cél, csak hogy okay,
2: csak nem tudtuk, hogy ártunk vele pluszban a saját egészségünknek, amit ellensúlyozhatunk azzal, ha naponta, mert ugye ebbe az adásban még ez nem hangzott el, legalább 15-20 percet okosan kint tartózkodnak, és a test felületünknek kb. 20%-át éri napfény. Nem igen. Leégni, nem leégni, szokatni magunkat
3: hozzá. Ruhában is lehet csinálni, ugye, mert az a lényeg, hogyha kimész a napfényre, és ruhában vagy, becsukod a szemed, és forogsz körbe, megmondod, hogy merről süt a nap, mert érzed a testeden. A napnak a hőhatását, az infravörös, nem olyan gyorsan forogsz, te kötekedő, de hihetetlen egy ember. Na, tehát van felmérés Egyesült Államokban és Nagy-Britániában készül. Tibi, és most akkor azt mondod, hogy nem tudok meglepetést mondani. Ebben a két országból van konkrét adatom. Mennyi időt töltenek az emberek beltérben? Hangsúlyozom, az autó beltérnek számít. Mennyi időt töltenek az emberek beltérben, és mennyit töltenek az életükből a szabadban? Mondj egy százalékot.
2: Hát én szerintem 80-20 a beltér.
3: Na, akkor az angliai adat 93% beltér, az amerikai adat 95% beltér.
2: Az nagyon sok.
3: Az tragikus, Tibi, az tragikus. Az őseink a szabadban éltek, erre vagyunk tervezve, mindent a napfény és a komplex levegő, stb. Mennyire fontos. Na, és akkor még egy dolgot elmondok, mert ez megint csak egy érdekes tanulmány. Jó? Tehát ezt úgy hívják, hogy zöld szív tanulmány. Először is volt már erre utaló jel, mert tudtuk azt, hogy...
2: Gyula, nincs baj. Számoltam ki. 24 órát veszünk alapul, ennek, hogyha 5%-át tölti az ember szabadba, amikor nyitottá válik a napfényre, az 72 perc. Meg vagyok.
3: Az igen, csak ebben benne van az, ha éjszaka buliba sétálsz, az is, vagy részegen hazafelén. Jó, szóval maradjunk már abban, hogy nehogy azt mondd, hogy egy olyan fajnak, amelyik a szabadba terveztetett, annak a 95%.
2: Az elvét lássák a hallgatók, most azért kötöttem bele a dokiba, mert matematikailag különös timmel, van a 72 perc napi kintlétben lehetőség 20 perc napozásra, vagy nappal való érintkezésre, okosan, nem leégni, mindig elmondjuk. Tehát ebbe benne van ez, de nem ez az ideális. És hát kész.
3: Nem.
2: Ennyi.
3: Nem. Oké. Megfigyeljetek, hogy a fáknak van egy nagyon különleges hatása az infravörös sugárzásra. Egy ilyen furcsán szétterítik, szórják, tehát még hatékonyabbá teszik az infravörös sugarakat. Volt egy köztudott orvosi tény, hogy a zöld növényes környezetben élők, tehát ha olyan embereket vizsgálsz, mindenük hasonlít, kvázi azonos, de az egyik egy zöld közegben él, a másik pedig ilyen beton dzsungelben, akkor a zöld közegben élők ugyanolyan alvás, ébrenlét, munka, minden mellett kevesebb a cukorbeteg, a magas vérnyomásos, kevesebb a depressziós, és kisebb azon területeken a halálozási ráta, mint az ilyen zöldtől mentes, nagyon erősen urbanizált városi környezet. Jó? Na, még az, hogy kiegyensúlyozottabbak lekés, ez nem lényeges. És csináltak egy zöld szív tanulmányt, ez nagyon érdekes. 4 négyzetmérföld terület, ez nagyjából 10 négyzetkilométer, tehát tulajdonképpen 30 percet sétálsz minden irányba, és akkor körbe tudod sétálni. Szóval nem egy óriási területről beszél. Itt 700 embernek megmérték a HS, tehát az ultraszenzitív CRP, azaz C-reaktív protein, azaz gyulladási faktorá. Jó, ez nagyon fontos faktor sztrókhoz, infarktushoz, öregedéshez. 700 embert mértek, majd ugyanerre a területre kitelepítettek érett, tehát nem picike csemetéket, hanem nagy felnőtt fákat, 8000 darabot. Ez rengeteg. 2 év múlva visszajöttek, és megnézték ugyanazon embereknek ugyanezt a HSCRP érték. Ez nagyon olyan sokat segít, tehát minél közelebb és minél többet vagy a természetben, annál több ilyen pozitív infravörös sugárzás kap. Tehát ha betelepítettek 10 négyzetkilométerre 8000 fát, és 2 év múlva megnézték ennek a hatását, semmi nem változott, és 20%-kal alacsonyabb ultraszenzitív CRP-t, azaz gyulladást mértek a szervezetedben, mint 2 évvel korábban, amikor nem voltak fák.
2: Tehát ez még sokkal többet segített az emberek gyulladási szintjén.
3: Így van, mert azt az infravörös sugárzást, ami egyébként is jött a napból, az szórta. És ezen a területen mért stroke betegség csökkenés, az 15% volt, Tibi. Azt gondolj csak be, a 700 embernél a 100 ember, aki nem kapott sztrókot, és kapott volna, ha nem tesznek fát. 700 embernél 100 ember. Ez borzalmas nagy szám. Egymás nem változott, csak a fa. És egyébként meg vannak már ilyen lámpák, mert az ember megint elmegy a kiskapuk felé, és méregdrága kiskapukat csinál, hogy egy silány, a napfénynek a silány utánzatát, kivonatát méregdrágán bevegye, vagy megvegye, vagy hogy fogalmazza.
2: Tehát ott van kint a természetben ingyen van.
3: Ott van, így van, mert egyébként egy arcdekoltás lámpa 300 000 forint környékén van. Tehát ez is... De régen nekem, én emlékszem, gyerekként az édesapám munkahelyén dolgoztam, ez egy atomfizikai intézet volt, és ott a dolgozók meghallgatták, hogy a kinyermát délben elmentek ebédelni, és az egész brigád elkezdett utána 10-15 percet focizni. Hol van ma ilyen? Semmi. Abszolút nincsenek ilyenek. És borult időben is több infravörös fény ér a szabadban, mint a szobában.
2: Ezeket legyenek szívesek átgondolni. Köszönjük szépen, a hétre ennyi. Jövő héten pedig folytatjuk. Tartsanak akkor is velünk, a csak10perc.hu-n keresztül pedig visszahallgathatják az adásokat. Doktor úr, jó pihenést kívánunk neked. Köszönjük szépen. Szia!
3: Szervusztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Induljon biztonságosan a tanév, ismét úton a szűrőbuszok. Jelentkeztetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév, nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
3: Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskola rendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyeletet többször végigjárni iskola kezdés előtt.
2: Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétes rizikó becslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmat Facebook oldalon. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Déri Nép program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától. A 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomonkos Márkot, a Déri Nép program igazgatóját.
4: Öt fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. Az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végig hallgatni.
2: Többnyire napos, derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén. Itt a keleti, észak-keleti vidékeken átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, számottevő csapadék azonban itt sem várható. Mérsékelt, gyenge légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Északa 16-18 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Remélem, nagyon sokakkal tudom egyértelműen egyetemben azt mondani, hogy együtt ébredünk, és remélhetőleg együtt indulunk neki ennek a napnak. Augusztus 30-án a hírek után én is kívánok mindenkinek csodás vasárnapi napot. A következő 6 órában rádiózom velem, én biztos, hogy itt vagyok. Zentai Edit a mikrofon mögött.

Showtime, szólt nálunk a dal, itt a legjobb zenék között 8:45-kor, amikor is útinformációim vannak, mert hogy ugye elindul a mai napon a Víg Tour Nyíregyházi Futó Fesztivál, ahol távokat fognak a futók teljesíteni, 2,5, 5-10-et, és aki nagyon ügyes, ők fél maratont is tudnak futni, le a kalappal előttük, én csak kacérkodom még a 10 kilométerrel is, de hát tudom, hogy aki már megcsinál 5-7-et, ott már ott van a lábában, biztos még az a pár kilométer. Na hát nagyon sokak indulnak neki ennek a futó távnak, amiből adódóan azért nem árt tudni, hogy 9:30 és 1:30 között bizony majd itt mindenféle forgalomkorlátozásokra kell számítani, amelyek a helyi és a helyközi autóbuszi járatok közlekedését is fogja érinteni. Az útlezárásokat egyébként a rendőrség, a polgárőrség munkatársai már koordinálják, úgyhogy erre mindenképpen készülünk, és akkor én mondom, hogy reggel 8 órától már várhatóan 10 óra 15-ig az érintett útvonalak Vajjá Ádám körül, tudjuk Pirosház, Szegfű utca, Liszt-Ferenc utca, belső körút, aztán majd kicsikét kitolódván még a 8 órai kezdést egészen 4:12-ig érinti még a távot itt a Sóstói út, Erdei tornapálya, Sóstó gyógyfürdő, Kossuth utca, Vajjá Ádám körút. Itt nem árt tudni, hogy a Sóstói úton közlekedő autóbuszok közlekedése is szakaszosan biztosított majd. Aztán a Kossuth tér, mint érintőlegesen is lezárásra kerül, ez majd 11 óra és 1:45 között lesznek itt várhatóan a korlátozások, viszont ez idő alatt az érintett területen parkoló gépi járművek ki- és behajtása sem engedélyezett. Jó, előre szólok, hogy még így készüljön mindenki ezen a napon, hogyha autóval indul valamerre. Egyébként a pontos infókat megtalálja az oldalunkról bestfmnyiregyháza.hu. Én pedig zenélek, jön az MP Pearl, jön George Michael, Mary J. Blige-al közösen, de előtte a Destiny Child, itt a Besten 8:40-kor.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Ők voltak Mary G. Blige és George Michael itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Mindjárt jön a Salt and Pepper, jön Bob Sinclair, egy jó Scooter dalt is bekészítettem. Csak hogy legyen meg egy kis lendület, bár az ő zenéjükben is van ilyen-olyan-amolyan, de ettől színes a palett, hogy kicsit lüktetünk, aztán

hogy készülünk az iskolára, hogyan telt a nyár, akár ilyen jellegű válaszokra is. Nyitott vagyok, hogyha a kérdésem betalált önnél, tegye meg, hogy ír nekem, én Zentai Edit vagyok, megtalálom Messengeren. Hey mama, jön a dal nálunk a Black Eyed Peas-szel, ez a Best FM. Hey mama, this that shit that make you move mama, get on the floor and move your booty mama, we the blast masters blasting up the jungle.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

A kérdése megvan a válasz. Zaltán Pepa dalára lehetett egy kicsikét úgy lájtosan suvickolni, éppen ha mondjuk a mosogató szivacs van a kezünkben, na én pontosan nem erre gondolok, hanem arra, hogy jó kis nosztalgikus emlékeket húzhat elő akár ez a csapat is a fejünkből, és persze jó erről beszélni is a fiatalokkal, a gyermekeinkkel, vagy az unokáinkkal, hogy valamikor mi hogy ünnepeltünk, hogy bulisztunk, és olyan jó most itt a Kossuth-téri fesztivál kapcsán, én is föl-föl megyek a városba, és amikor beszélgetek olyan generációváltásban lévő kedves barátaimmal, akik még annó elmesélték, hogy éppen hogy mentek ki az IFI parkba gyalog, mert hogy még a buszjegyre is mondjuk sajnálták a pénzt, és hogyan hallgatták épp az aktuális zenekarnak a koncertjét, akkor olyan jó elcsodálkozni azon, hogy bizony ma már talán ezt nagyon sokan el se tudnák képzelni. Jók ezek a kis nosztalgikus pillanatok, és a hétvége erre tökéletesen alkalmas, mert a jövő hét már kicsit izgalmasabb lesz. Van egy olyan érzésem, hogy ilyen időzónában már ugye a gyerekeket lerakta mindenki majd az iskolába, és kicsit felszisszen. Talán nyugodtabban tudunk meginni egy kávét, mert ugye a gyerekeket elengedtük az iskolába. No, addig van még mindig egy kis készülődési idő, hiszen ugye szeptember 1-e majd a keddi napra esik, és van még vasárnap reggel van, úgyhogy a nyugalmat azt mindenképpen kötelező jelleggel kell ápolni. No, lüktetésben viszont megyünk tovább, az ígért dalok tekintetében jön a Scooter, jön a Random Trip, de előtte Bob Sinclair és a Love Generation. Itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek.
0: A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: A kérdéseket megkapom én is, de jönnek is a hírekben majd a válaszok. Igen, igen, a mai napon a futófesztivál miatt lesznek lezárások. Egyébként 12:30 várhatóan véget érnek majd ezek a forgalomkorlátozások. Ami a mostani időszakot érinti, az mindenképpen a belvárosunk Szegfű utca, Bújtosító térsége, de aztán ez kitolódik majd egy picit az Erdei tornapálya, Sóstó gyógyfürdő útvonalába is, és a korlátozások várhatóan majd ilyen 12:15-kor véget érnek. Egyébként nagyon fontos tudni, hogy itt a belvárosban, tehát itt a Nagy Posta, Hősök tere, Nagy Imre tér, Kossuth tér szakaszán nem már tudni, hogy itt a parkoló gépjárművek ki- és behajtása sem engedélyezett, úgyhogy vagy gyalog, vagy kerékpárral, vagy egy picikét várunk. Na hát így kell tervezni. Mi nem várunk, jönnek 9-kor a friss hírek itt a Best FM-en.
1: Há, mint hazai!
2: A Best FM-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámhíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Készül a népmese napjára a könyvtár, megelevenednek a térpák hagyományok, a szakmákkal ismerkedhetünk a szakmafeszten. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a népmese napjára a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egész napos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomasovszki Anita könyvtár igazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora. Simándi László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Megelevenednek a térpák ízek és hagyományok. Szeptember 12-én és 13-án ismét benépesül a Kossuth tér, jön az idei térpák fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyiregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásával indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját és bemutatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők Mezők Asztala Vad Gasztronómiai Fesztivált. Lesznek gyerekprogramok, vadászkutya bemutató és koncert is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket, a délutáni eredményhirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként madársuli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre, erre táblák is figyelmeztetnek. A sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már negyedik alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat. Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei által szeptember 10-én testközelből lehet megismerni a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Többnyire napos, derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén. Itt a keleti, észak-keleti vidékeken átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, számottevő csapadék azonban itt sem várható. Mérsékelt, gyenge légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Északa 16-18 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

én már kortyolom a finom kávét, és a tegnapi mandulás kávé után ma egy marcipános kávéra voksoltam, ami ajde nagyon szeretem, amikor egy kis mézzel, tejjel jól fölhúzzuk. No, hát hétvégén beleférhet a tejszínhab, és egy kis fahéj is a tetejére, vagy csoki reszelék. Kényeztessük magunkat, ez nagyon fontos, mert hogy kell tölteni a kis készleteinket belülről. No, hát akkor jöjjenek olyan dalok is, amiből lendületre fogunk majd egy picikét kapni. Jön a Sugar Babes, jönnek Geszti Péterék, a Coldplay, de velünk lesz a Soulwave csapata, de az óra indító dala Pink dala lesz. Egy jó kis family portréval kezdünk is. Szép napot kívánok!

Viva Forever énekelte nekünk a Spice Girls csapata itt a Best FM-en a legjobb zenék között 4:10. A legjobb zenéket pedig hozom, még ígérem, csak hogy jó kis hangulat legyen éppen a konyhában, és köszönöm szépen a hallgatóinknak a visszajelzést, akár Andikának, akár Olgikának, aki biztos, hogy szenzációs ételekkel kényezteti el majd a családot. Hát bizony le a kalappal, amikor olyan nagymamákat hallok, hogy éppen mondjuk több mint 10 embert is kiszolgál minden vasárnap. Addig becsüljük meg, még ilyen van, mert hogy ezek nagyon-nagyon jó dolgok. Évekig nekem is a nagymamám járt hozzánk, amikor még anyukám készült a vasárnapi ebéd, de úgy ki voltak osztva a szerepek, hogy anya főzte a húslevest, mert azt Isten ilyen csinálja még most is, meg a rántott húsit is, és akkor nagymamám hozta mondjuk éppen a buktát, vagy a lajcsi szeletet, vagy a fanta szeletet, vagy éppen a palacsintát, amiben viszont ő volt jó, úgyhogy föl lehet osztani a szerepeket, és az pedig külön egy nagy bónuszpont, amikor már a gyerekeknek is van egyfajta ilyen kis speciális receptje, vagy elkészített finomsága, mert hogy változik a világ, vele együtt a gasztronómia is. És én nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, a gyerekeknek az iskola kezdésre, a szülőknek is természetesen még a mai napra. Lesznek majd programajánlataim, sőt van egy olyan adománygyűjtés is, amiről mindenképpen szeretnék beszélni, mert szerintem ez nagyon fontos, adni minden esetben nagyon jó, főleg akkor, hogyha megtehetjük. No, ennek tudatában azért én zenélek, hiszen a jó hangulatról gondoskodik nekünk. A Sugar Babes, aztán majd Lotfi Begiék is jönnek Presser Gáborral és Geszti Péterrel. Egyébként aki a Kossuth téren hallotta a Csík zenekart Presser Gáborral, biztos, hogy nagy élménnyel gazdagodott. Én is ott voltam egyébként ezen a koncerten. A legjobb zenék pedig itt a Best FM-en.

0: De jó így rádiózni, meg milyen jó így kávézni, hogy hallgatom én is ezeket a jó kis zenéket, és közben pedig arra gondolok, hogy mondjuk milyen napom lesz így még a mai napon. Nagyon sokan azért pihenéssel fogják tölteni, hiszen úgy voltak vele, hogy itt az augusztus utolsó napját még gondolom azért jó záró bulival ünneplik, ugye? Mert jövő héten már nem biztos, hogy ennek meg lesz a lehetősége. Iskola időszakban azért másképp tolódnak ki ezek az alvás idők, meg a készülődés, meg a nyomás kényszer, hogy tanulni kell, ide kell vinni a gyereket, nincs erre idő. Sokan vannak így ezzel a kedves szülők, úgyhogy én nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, és lóti-futi nem csak még szerintem így a mai holnapi napon lesz majd, hanem azért még az elkövetkezendő hetekben biztos, hogy sokan mennek majd bevásárlóközpontokba beszerezni még azokat a kellékeket, amiket még az aktuális tanárnéni majd ugye ad a gyermeknek, ilyen füzet, ilyen ceruza, ki mit szeret, hogy szeret, úgyhogy kell a mai napi töltődés, kedves szülők, elő kell venni még azt a kis noteszt, amiben mi írjuk föl magunknak, hogy jó, ezt el ne felejtsük, ki az, aki még egyébként ilyen szisztéma szerint él. Én így élek, úgyhogy nekem is itt van a naptár előttem, lapoztam is, és láttam, hogy ne felejtsük el, ha lejár az autónak a műszaki vizsgája. Oké, hogy kapunk már mindenféle értesítést, de azért jó ezeket így fejben összerakni. Én is viszem jövő héten az autómat, mert fontos rá odafigyelni, hogy megfelelő időben történjen olajcsere, szűrőcsere, meg minden is, amit az adott szakember tud. No hát én azt tudom, hogy a legjobb zenék jönnek, nem sokára egy Rózsa Magdi dallal is, itt a folytatásban a Best FM-en.
1: It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

Sziasztok, Tünde vagyok, Hinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok. 103.9 Best FM. A legjobb zene.

0: volt Nelly Furtado, a legjobb zenék között pedig egy jó Gorillaz dalt is bekészítettem, és jön a Melody Maker, csak hogy jó hangulat legyen, hölgyeim és uraim majd. Hát jó hangulatot generálhatunk mondjuk azzal, hogyha a vasárnapi napot kellemesen fogjuk eltölteni, akár mondjuk egy jó kis sétával, sportolással, nyújtózkodással, tornázással, és mondjuk aki tényleg a jóga gyakorlatait alkalmazzák otthon éppen egy kis polifómon, ők tuti, hogy már teljes mértékben föltöltve indulnak neki ennek a napnak. Na nézzük itt a kalendáriumot, és bizony itt a névnapok tekintetében nagyon szép név ünnepel a mai napon, augusztus 30-án. A rózsákat tudjuk köszönteni, a rozitákat és a letíciákat. Tegnap ugye a Beatrixek, az Ernák, az Ernesták ünnepeltek, még így őket is lehet köszönteni, holnap pedig jönnek az Erikák, augusztus 31-én, augusztus utolsó napján, aztán most ugye a szeptember 1-i iskola kezdés keddi napra esik majd. Hát bizony, lehet itt tervezni már az iskolai hetet, vele együtt pedig azokat a kis ruha beszerzéseket, meg cipőt, ami biztos, hogy minden gyermeknek ugye nagyon fontos, és ehhez kapcsolódik egy olyan program lehetőség, ami majd igaz, hogy jövő héten szeptember 6-án lesz, mint időpont a búzatéri piacon, de egy nagyon jó dolog, amikor is használt ruha adománygyűjtésre lesz lehetőség, és a felirat a következő ezen a plakáton: neked egy apró felajánlás, de gyermeknek nagy öröm. És amit így gyűjtenek, az nem más, mint egy nagyon jó állapotú, tiszta, használható, és ez fontos kulcsszava ennek, hogy senki nem kíváncsi törlőrongyokra, tehát itt azért olyan ruhákra vágynak majd azok a gyerekek, akik megkapják remélhetőleg, és a gyerekruha mellett játékokat is fognak majd gyűjteni 8 óra és 2 óra között a búzatéri piacon, tehát szeptember 6-án, mégpedig az adományokat az éjak standjánál tudják majd leadni azok, akik nagy örömmel fognak tudni segíteni. Biztos, hogy nagyon sok helyen megy a selejtezés, úgyhogy ha belefér, akkor tegyék meg, hogy ellátogatnak majd a piacra. Na hát jönnek a legjobb zenék a Besten, és ha önnek is van bármilyen észrevétele, útinfója, vagy netán, csak úgy egy üzenete, tegye meg, hogy ír nekem. Én Zentai Edit vagyok, megtalál a Messengeren.
1: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Otthon, autóban, munkába menet, a

Mindannyian látjuk, hogy mennyire telik az idő, és még el se kezdtük az iskolát, de már vannak olyan hírek, mely szerint majd lehet ugye jelentkezni az októberi-novemberi érettségi vizsgákra, mégpedig szeptember 7-ig. Erről olvashat is, de pontosan a híreinkben is szerepelnek majd ilyen jellegű információk, hiszen mindjárt 10 óra, az oldalunk pedig ahonnan tud tájékozódni, bestefemnyiregyháza.hu. Nyugi, én még maradok egészen 2-ig, köszönöm, hogyha velem rádiózik.

0: Salsa.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Zárul a Vitak TV éves program sorozata, számba vették a fehér gólyákat, ismét babamőrzét szerveznek Nyíregyházán. Demeter Dia vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitak TV Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élő kisépek együtt vehettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket, mondta rádiónknak Vitai Klára elnök.
4: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezető terápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos is. Örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket?
3: Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Berek tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan, fiúka nélküli, illetve az üres fészektartókat is ellenőrizték. Számol be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 gólya pár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző években több fészekben is magasabb fiúka számot regisztráltak a szakemberek. A 2026-os évet azonban a rendkívüli aszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészek aljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. Baba bőrzét szervez a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeptember 6-án, idén ez már a harmadik ilyen esemény. Egészen akkor a délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Többnyire napos, derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén. Itt a keleti, észak-keleti vidékeken átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, számottevő csapadék azonban itt sem várható. Mérsékelt, gyenge légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Északa 16-18 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak ki.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a

Bizony, tartófutó fesztivál, hajrá, hajrá, lehet egymást motiválni, ez mindenképpen fontos, még ilyen fizikai felmérőknél is, amikor van, aki húzza a másikat, aki éppen föladná, van is egy ilyen dal, na nem sokára majd ez is jön a halott pénztől, de jön Will Smith dala is, azonban az órát egy igazi, nem is tudom, hogy apostrofáljam, Robbie Williams, szerintem egy nagyon sármos pasi, én legalábbis imádom, a Rock DJ dallal pedig kifejezetten feltüzel majd minket 10 óra után.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

És ha valaki azt mondja, hogy egy kis csapat nem tud megállítani egy hatalmas sereget, akkor gondoljunk Kőszegre, ugyanis valamikor 1532-ben, pontosan a mai napon Kőszeg ostrománál a Jurisics Miklós által vezetett várvédők ellenállása után Szulejmán szultán serege visszavonult. Egyébként ez a magyar történelem egyik híres kisvár nagy történet epizódja. Hogy mi minden történt még így a mai napon, hát nem sokára utána nézek. Egyébként ma van az év 242. napja, vagyis 2026-ból már csak 123 nap van hátra, és gondoltuk-e volna, hogy ilyen hamar véget ér a nyár. Hát akik még nyaralnak, nekik nagyon jó pihenést kívánok, és ne is gondoljanak arra, hogy jövő héten már mondjuk azok mennek nyaralni, akiknek a gyermekei éppen iskolába mennek. Tehát így ki egyenlítődik itt az, hogy hol hangosabb az a szálloda, hol nyugisabb, van, aki most fog majd elvonulni, de aki még itt a szabadságát tölti az iskola kezdés előtt, nekik nagyon jó pihenést kíván a Best FM. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább a folytatásban, mondom is, Simply Red jön, egy jó Ákos dallal is készülök, és a Krisztáldal is velünk lesz még ebben az órában.

Mindjárt 10:30, és én nagyon jó lustálkodást kívánok mindenkinek, mert hogy a hétvégi lustálkodás, én tudom, hogy nem időpazarlás, vagy időpocséklás, mert a pihenés bizony segítheti a figyelmet egy picit helyreállítani, és egyértelműen csökkenti a stresszt, főleg akkor, hogyha jól aludtunk. Szóval, hogyha ma délelőtt valaki még fizsiben van, mondjuk úgy, hogy tudományos alapon dolgozik a jó közérzetén, hát én is ezért vagyok, hogy a jó hangulatot megpróbáljam generálni, és azokat a program lehetőségeket is, amik még itt vannak előttünk, úgyhogy pillanatokon belül szemezgetek ebből. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és ne felejtsék a rózsákat köszönteni, és már mondjuk elő lehet készíteni az Erikák köszöntését, akik majd a holnapi napon fognak ünnepelni. Görögdínye, kávé, hogyan kapcsolódik össze, egy kis érdekesség, finomság is beleférhet a reggeli órákban. No és persze jó utat kívánok mindenkinek, ne felejtsék el az útlezárásokat, ugyanis a futóverseny miatt vannak most lezárások és forgalomkorlátozás. Nyugi, türelem, dél, 4:15 körül minden föloldódik, és rendbe lehet majd közlekedni városunkban. Addig is nagyon szép napot kívánok mindenkinek, ez a 103.9 Best FM, szólnak a legjobb zenék nálunk. Best FM.

A kávé illata azt mondják, hogy önmagában is képes arra, hogy nagyon sok ember számára jelezze, hogy ideje felébredni. Hát vasárnap pedig különösen fontos szerepe van, mert hogy talán ő az egyetlen családtag, aki akkor is beszél hozzánk reggel, amikor még senki mással nem akarunk beszélni, és vannak ez a olyan kategória, akik ilyen nagyon álmosan mennek ki, és főzik meg a kávét, és addig mindenki hagyja őket békén. Én, ahogy egyébként így érek a koromból adódóan, most már tudok komótosan kávézni, és lassabban kortyolgatni, nem volt ezen mindig így, amikor ilyen 20-30 éves voltam, akkor nagyon sok esetben nagymamámhoz mentem fel kávézni, miután levittem a gyermekeket, és leadtam az óvodába, a Tas utcai óviba jártak, nagyikám pedig ott lakott az Ungvársétányon, és akkor mindig már mire mentem, lefőtt a kávé, vele együtt én is, persze, mert ilyenkor ugye az anyukák is ki tudnak azért egy kicsikét készülni, és jól esik leülni két percre, és mindig gyorsan ittam a kávét, és akkor nagymamám mindig mondta, hogy ne idd olyan gyorsan azt a kávét, hanem szép lassan, hát ő már úgy itta, ugye, 80-90 éves korára, mert hál' Istennek sokáig élt, hát ma már tudom, hogy mi a kávézásnak az igazi értelme, és tényleg sokszor, mi most is itt van előttem, pedig már reggel így 8 órakor, ahogy beköszöntem, lefőztem itthon a jó kis kotyogósomban a kávét, most egyébként ilyen marcipán ízesítésű kis örleményt vettem, és azt húztam fel egy pici mézzel, és egy pici tejjel, úgyhogy élvezzük ennek a hangulatát, és a vasárnapnak is a hangulatát, mert ez nagyon fontos. Én pedig a legjobb zenéket hozom, ön pedig, ha éppen készül valami finom ebéddel, akkor nyugodtan egy fotóval csatolhatja nekem, hogy mi is készül önnél, milyen finomság, mi a specialitás, és ha van egy szuper kis recept ötlete, azt is nagyon örömmel fogadom. Én megint csak a főzelékekre vagyok most újabban rákattamba, úgyhogy krumpli főzelék van nálam, sült fislivel. Miért ne? Vasárnap is lehet ilyen finomságot enni. A legjobb zenéket pedig élvezzük itt a Best FM-en.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

jó zenék mellett még akár táncra is lehet perdülni, olyanok vagyunk, mint a méhek, akik egyébként úgynevezett tánccal is kommunikálnak egymással, mert a mozgásukkal többek között azt tudatják a társaikkal, hogy merre és milyen messze találtak élelmet. Hát ettől már csak az a jó, amikor az ember egy jó pár vagy jó táncos partner talál magának. Hát attól nincs rosszabb nőként, amikor mondjuk olyan férfi vissza táncolni minket, aki éppen ugye szoktuk mondani, hogy annyira tiszteli a ritmust, hogy véletlenül se lép rá, és mondjuk úgy rángatják a hölgy társakat. Ilyen is van, de hát azt kell értékelni, hogy legalább megpróbálja. Na hát én is megpróbálok ráhangolódni a következő órák zenei kínálatára, mert hogy jön a Red Hot Chili Peppers, jön a Nox is velünk lesz, de előtte a hírek 11-kor pontban. Itt a 103.9 Best FM-en nagyon szép napot kívánok mindenkinek, rádiózom velem, ha teheti.

0: Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Induljon biztonságosan a tanév, ismét úton a szűrőbuszok. Jelentkeztetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév, nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
3: Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyelettel többször végigjárni iskola kezdés előtt.
2: Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Beregbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse-lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikó becslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehér Gyarmat Facebook oldalon. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
4: Öt fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. Az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemületű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végig hallgatni.
2: Többnyire napos, derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén. Itt a keleti, észak-keleti vidékeken átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, számottevő csapadék azonban itt sem várható. Mérsékelt, gyenge légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Északa 16-18 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütés többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Remélem, csend, nyugalom és béke van mindenhol, csak a futóknak lehet szurkolni, és no, vele együtt azért az autósoknak még egy pici türelem, mert hogy hamarosan azért megvesz a lehetősége mindenhol közlekedni, van még egy órácska, ugye, hogy ennek a lecsengése megtörténjen, addig is türelemre intünk mindenkit. Szuper vasárnapi napot kívánok, augusztus utolsó előtti napján, 30-án. Én a legjobb zenéket hozom itt a Best FM-en, ahogy ígértem, Red Hot Chili Peppers jön, a Nox jön, Horváth Tomi is jön, és velünk lesz a Magna Cum Laude dala is, csak hogy még jobban teljen ez a délelőtt így vasárnap.

0: Szervusztok, én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
1: Bárhol is vagy,

Mojo után egy jó banántúr mix. Mit szólnak hozzá a Best FM hallgatók? Jaj, hát tudom, hogy van, aki fújjong erre, van, aki pedig rajong a banánért. Én úgy vagyok a gyümölcsökkel, hogy soha egyébként semmit nem dobok ki a hűtőből, mert ha még meg is fonnyadt, meg egy picit bebarnult, de akkor is még jó, mondjuk gondolok itt a banánra, ami egyébként botanikai értelemben a banán és annak a termése bogyó termésnek számít, míg például az eper botanikailag nem valódi bogyó. Tehát amit a zöldségesnél látunk, az néha egészen más, mint amit a józan eszünk gondolna, mert hogy a banán is egy különleges növény, úgyhogy ha valaki ebből készít egy turmixot mézzel és tejjel, és ha bármilyen olyan gyümölcs van otthon, amivel meg lehet még ezt spékelni, akkor jó kis lendületet fog adni magának, akár még leves helyett is lehet így pótolni. Egyébként nem tudom, hogy mennyire vagyunk ilyen különleges leves igényekkel megáldva, hogy készítettünk-e már gyümölcsből olyan finomságot, amit mondjuk én imádnék, egy ilyen erdei gyümölcskrémlevest, málnából, szamócából, ribizliből, akkor akár az is lehet egy vasárnapi húsleves pótló ebéd vagy leves ajánlat. Önnél mi készül? Küldje csak el nekem a fotót, hagy kukkantsak be az önkonyhájába is. Én pedig zenélek, addig a legjobb zenékkel pedig érkezik Horváth Tomi.

is társad a munkában. Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

Hű, de izgalmas képet kapok itt a reggeliző asztalról, ahol látom, hogy még a görög dínye is ott van az asztalon. Akik görög dínye imádők, ők biztos, hogy azért túl is tudták tolni ezt a görög dínyézést, mert nagyon nem lehet jó dínyét kapni, nekem az a tapasztalatom, ami egyébként nem tudom, hogy tudták-e a Best FM hallgatók, hogy nem is görög, mert ugye a görög dínyének a nevében oké, hogy ott van Görögország, de a növény eredetét Afrikához kötik. Vagyis, hogyha valaki ma mondjuk eszik egy szeletet, akkor nyugodtan gondoljon rá úgy, mint egy afrikai nyári vendégre, aki igencsak hosszú utat tett meg a reggeliző asztalig. Hát nálunk Szabolcsban ennek is megvan a kultúrája, hogy hogyan fogyasztjuk. Kenyérrel? Vagy van, aki zsíros kenyérrel? Így is el lehet ezt mondjuk így fogyasztani és varázsolva enni. Én azért jobban szeretem a páromat nyilván nézve és kielégítve, behűtve, fölkockázva eszegetni, amennyi belénk fér. Na hát együk meg még ezeket a gyümölcsöket, amiknek most van itt a szezonja, mert hogy szerintem mindent akkor jó enni, amikor éppen van. Jönnek a legjobb zenék, és hogy mi lesz holnap reggel, hát izgalom biztosan, mert hogy holnap már hétfő, de ma még vasárnap, nyugi van, készülünk az ebédhez, és én mindenkinek jó étvágyat fogok majd mindehhez kívánni, dalban viszont lehet dalolászni a Magna Cum Laude-val itt a Best FM-en.

Salt and Pepper dala itt a Best FM-en, és nekem a diszkók jutnak eszembe erről a dalról, mert hogy amikor ilyen 90-es években jártunk még olyan szórakozó helyekre egy Nyíregyházán is, ahol azért a diszkó korszakban nagyon oda tudtuk tenni magunkat, biztos, hogy ez a dal is fölcsendült, és úgy föl is merült itt a fejemben, itt a generációknak a, nem mondom, hogy a harca, de hogy ki mire emlékszik, és most azért jött nekem így elő, mert a kossuthéri fesztiválok kapcsán nagyon aranyos volt a Nagy Bogi, akinek egyébként mindjárt indítom Dessel közösen a dalát, hogy föltette azt a kérdést, hogy ki az, aki azért jött el, mert szereti a dalaimat, hát rengeteg gyerek sikítozott. Ki az, aki azért jött el, mert a gyereke elhozta, és ilyen nagyon kacaj hangokat véltem fölfedezni, és ez tök jó, mert tényleg így van, hogy úgy egymástól tanulnak a gyerekek is. A felnőttek is a gyerekektől, jó ezt kihasználni, de hogyha így föltenném azt a kérdést, hogy tényleg mi az a tárgy, amit a mai fiatalok valószínűleg már jobb esetben csak múzeumban látnának, vagy látnak, a szüleik viszont pontosan tudják, hogy hogyan is kell használni, akkor eszembe jut egy pár dolog. Ki emlékszik még a bakelit lemezre, a kazettás magnóra, vagy éppen a vezetékes telefonra, amin a gyerekek ma már mosolyognak, és hát milyen jó az, amikor mondjuk muzeális értékek megvannak, és hát én is rendelkezem egy ilyen értékkel. Édesapám ugye nagyon sok rádiót és televíziót gyűjtött, egyébként elkezdte a telefonoknak a gyűjtését is, de valahogy ez már úgy kimaradt, de rengeteg ilyen jellegű kis érték van még a kezemben, ami remélem, hogy idővel majd méltó helyre fog kerülni. Hú, még így eszembe jutott a gramofon, meg tényleg ezek a kazettás magnók rég-rég időben, amikor még bútor darabként állt mondjuk a szobában egy-egy ilyen készülék. Hát ma már ez csak történelem, és a gyerekek el se tudják képzelni talán, hogy ilyen volt. Aztán a fene tudja, hogy jó ezeket megőrizni, vagy mi lesz majd a sorsuk, de jó egy picit nosztalgiázni. Szóval jönnek itt a generáció különbségek, és ha most így első válasz úgy beugrana a fejébe, kíváncsi lennék, hogy mi lenne az, hogy tényleg mi az a tárgy, amit a mai fiatalok valószínűleg csak a múzeumban látnának. De a szüleik pontosan tudják, hogy hogyan is kell használni. Na jó, hát akkor váltsunk mi is egy generációt, Nagy Bogi és Dess dala érkezik. Jó leszek újra! Erről énekel nekünk itt a Besten, még 12 óra előtt.

És ha anya csörök, hogy mindjárt dél van, akkor ez azért van, mert van generáció bizony, akik nagyon szeretik, hogyha pontosan érkeznek a családtagok, főleg akkor, hogyha az ebéd friss, meleg, rántott hús, ropogós, mert hogy nagyon sokan így szeretjük. Mindjárt dél, szeretném ezt jelezni pontosan a hírek után, pedig a következő két órában még remélem, hogy együtt rádiózunk, és köszönöm az üzeneteket. Én Zentai Edit vagyok. Go!

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Készül a népmese napjára a könyvtár, megelevenednek a térpák hagyományok, a szakmákkal ismerkedhetünk a szakma feszten. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a népmese napjára a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egész napos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomasovszky Anita könyvtár igazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora. Simándi László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Megelevenednek a térpák ízek és hagyományok. Szeptember 12-én és 13-án ismét benépesül a Kossuth tér, jön az idei térpák fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyiregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásában indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját és bemutatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők Mezők Asztala Vad Gasztronómiai Fesztivált. Lesznek gyerekprogramok, vadászkutya bemutató és koncert is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket, a délutáni eredményhirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként madársuli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre, erre táblák is figyelmeztetnek. A sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már negyedik alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat, Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei által szeptember 10-én testközelből lehet megismerni a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Többnyire napos, derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén. Itt a keleti, észak-keleti vidékeken átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, számottevő csapadék azonban itt sem várható. Mérsékelt, gyenge légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Északa 16-18 fokig hűl majd a levegő. Holnap a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Repül az idő, mondhatnám ezt szóban, de jetlag dalban is el fogja nekünk majd mondani. Jön majd a Durán Durán, és velünk lesz Díjas csapata, de az óra indul Mikával és a Big Girl-lel, akik tuti, hogy csodaszépek így a mai napon. Csodás napot kívánok, augusztus 30-a van, vasárnap.

No hát a generációváltásról beszéltem egy picikét, és olyan aranyos volt nekem Klárika, aki azt írja, hogy ő megkérdezte az unokáját, hogy segíts már nekem, hogyan kell ezt az alkalmazást használni, mert hogy nem tudja. Az unokája azt mondta, hogy a mama, add ide, megmutatom. Hát 2 perc múlva ugye, na tessék, itt van, mama talán úgy tudja kezelni, de másnap megint csak megkérdezi az unokáját, hogy is kell ezt csinálni. Hát mi erre egy fiatalnak a válasza? Tegnap megmutattam. Igen, de az tegnap volt, és pont. És tényleg így van. Legyen türelem, mert hogy ez szükséges. Oda-vissza, erről mindig beszélek. No, és arról is, hogy a legjobb zenék jönnek hozzánk itt a 103.9 Best FM-en Christina Aguilera-val a folytatásban. Hey!

0: programot szeretnénk Nyíregyházán megélni, akkor nagyon fontos a mai napon a futófesztiválon való akári részvétel, vagy éppen szurkolás, de a parkfürdőben is fel kell arra készülni, hogy ma van az idei utolsó teljes kapacitású nyári nap. Hétfőn viszont már ugye tényleg elkezdődik az a bizonyos jaj, mindjárt szeptemberi érzésünk. És oké, hogy majd kedden lesz elsője, de azért változások vannak, nem csak ugye itt akár a strandnak a nyitvatartásában, amiről tud tájékozódni, hanem éppen a buszok, helyi és a helyközi járatok tekintetében is érdemes tájékozódni. Jó utat kívánok mindenkinek, és jó nyaralást, hogyha még valaki így az utolsókat rúgja itt az iskolakezdés előtt, és éppen Nyíregyházán tartózkodik, akkor fogok hozni majd programokat, hogy mire lehet itt majd készülni. Ez a 103.9 Best FM, nálunk pedig arra kell készülni, hogy jönnek a legjobb zenék a folytatásban.
1: 103.9 Best FM. Mosolyra csábít, mosolyra hangol.

Bármit lehet mondani erről a fiúról, Azariáról, de egy csoda, amit ő úgy azért összehozott, és a teltházas koncertjéről ne is beszéljünk. Egyébként szeptemberben is lesz egy nagy, nem is egy, hanem kettő nagy koncertje, érdemes megnézni, de nekem nagyon szimpatikus volt az, ahol kiállt a színpadra a szigeten, ugye Bródi János előtt tisztelgő koncertjén a Ha én rózsa volnék című dalt énekelte, és hát egyszer csak csatlakozott hozzá az anyukája, és az, hogy anya és fia együtt énekeltek több ezer ember előtt, ez egy hatalmas dolog. Azaria gitározott, a közönség pedig szinte teljesen elcsendesedett, és én azt gondolom, hogy a produkció végül az este egyik legszebb pillanata volt, mert hogy különösen aranyos az, hogy anya, fia, és vannak ebbe hullámok, ezt szerintem nagyon sok szülőtársam el tudja mondani, de azért mégis ott van az a szeretet, ami, hogyha időnként kamaszkorban ugye elő is jön, hogy mondjuk ne fogd meg a kezem, meg ne puszíld meg, azért olyan jó látni, amikor már úgy felnőtt fiúk meg tudják ölelni az édesanyjukat, és ez legyen is így, mert hogy nagyon fontos nem csak kimutatni, hanem ki is mondani azt, hogy mit köszönünk meg az anyukájának. Egyébként, ha már visszatérek itt Azariára, ő korábban arról is beszélt, hogy édesanyja nagyon sokat jelent neki zeneileg, sőt, van olyan dala is, amit például az anyukájának a biztatására fejezett be, úgyhogy jó, ha ott vagyunk mi, kedves anyukák, a gyermekeink mellett, mögött, hátul, és adott esetben úgy terelgetjük okosan, ugye, pont a nyelvüknek megfelelően, ahogy azt ők kívánják. Hát én kívánom Michael Bublé dalát, és azt látom itt a zenei listában, hogy jön is, mint ahogy Lisa Stansfield is a folytatásban.

És még nincs szeptember, de készülni lehet már arra, hogy például ismét lesz majd nemzetközi ásványbörze és ékszer kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban jövő hét hétvégén, szeptember 5-e, 6-a. Jön majd a Szakmafest a Kossuth térre szeptember 10-én és a Tirpák Fesztivál is szeptember 12-én és 13-án nagy sikerrel veti be magát majd Nyíregyháza szívébe, hogy milyen programokkal és milyen koncertekkel. Na, ezt el fogom mondani a következő órában. Lehet már hangolódni egyébként majd a szeptemberi hónapra is, de azért még itt maradunk a mánál, mert ahogy Simon Norbi kitűnő kollégám mondaná, ma van. Így van, augusztus 30-a. Nagyon szép napot kívánok, és szép délutánt mindenkinek. Mindjárt 1 óra van. A friss hírekkel is készülünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zárul a Vitak TV éves program sorozata, számba vették a fehér gólyákat, ismét bababőrzét szerveznek Nyíregyházán. Demeter Dia vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitak TV Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élő kisépek együtt vehettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket, mondta rádiónknak Vitai Klára elnök.
3: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezetőterápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos is. Örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket?
2: Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Berek tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan, fiúka nélküli, illetve az üres fészektartókat is ellenőrizték. Számol be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 gólya pár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző években több fészekben is magasabb fiúka számot regisztráltak a szakemberek. A 2026-os évet azonban a rendkívüli aszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészek aljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. Baba bőrzét szervez a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeptember 6-án, idén ez már a harmadik ilyen esemény. Egészen a kora délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Átmenetileg ugyan zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, számottevő csapadék kialakulására nem kell készülnünk. Mérsékelt, gyenge szél mellett itt Nyíregyházán ma 32-33 fok várható. Holnap többször megnövekedhet a gomoly felhőzet, elszortan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Számottevő eső azonban továbbra sem valószínű. Több helyen lesz élénk a légmozgás, a reggeli 16-18 fok után holnap 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Van egy olyan érzésem, hogy oké, hogy itt van a szeptember a nyakunkon, még ugye a holnapi nap, aztán kedden elseje van, és nagyon sokaknak az újrakezdésnek a hónapja lesz majd. Új tanév, új füzetek, új órarend, új munkahelyi lendület, és az első hét után már szerintem mindenki valahogy úgy visszaséri az augusztus. Nem tudom, hogy a nagy meleget is, vagy csak a vakációt, ezt mindenki döntse el. Én viszont nagyon szép délutánt kívánok, és a vasárnapi pihenésé legyen még mindenképpen így a következő órákban is a főszerep. Én pedig zenélek, zenei fronton Whitney Houston tuti, hogy jön a Take That csapatát is indítom, majd az óra egy sírendalával indul itt a Best FM-en.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a beszefem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

párosok után párosok jönne, Janet Jackson, Michael Jackson után, George Michael Whitney Houston dalát készítettem be, aztán jön Valmarról az éget a nap, és bizony volt itt bőven a nyárnak napsugár, amit így ránk rótt, és azt gondolom, hogy még aki nagyon szereti a meleget, a kánikulát, a napozást, már ők is most azt mondják, hogy most már elég. Jöjjön valami kis lehűlés, ám bár könnyen meg tudunk fázni, hogyha este még nyitott ablaknál alszunk, vagy éppen megindulunk valamerre, és a szandálban előfordulhat, hogy fázik már a lábunk. Hát kedves hölgyek, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyenkor azért jönnek a nyárvégi szépségmentő ötletek, mert hogy augusztus vége van, és ilyenkor nem csak a hajunk, hanem a bőrünk és a körmünk is pontosan tudja, hogy volt itt nyár, napsütés, strand, adott esetben klóros víz, sós víz, és persze egy kis majd este lemosom a sminkemet életérzés is, főleg egy buli után, amit mindig hozzáteszek, hogy nagyon fontos. Én nem is tudnék egyébként úgy lefeküdni, hogy nem zuhanyzom le, vagy nem mosom le éppen a sminkes kis arcomat, hogyha előző nap éppen, mint hogy tegnap is buliban voltam. Szóval a szépségápolási szakértők szerint ilyenkor érdemes egy kicsit egyébként visszavenni a nyári terhelésből. Nagyon fontos hidratálni a bőrt, kímélőbben bánni a hajunkkal, és nem megfeledkezni még mindig a fényvédelemről sem, mert hogy a nap még így augusztus végén is ugyanúgy dolgozik, és hiába kezdünk fejben már őszi üzemmódba kapcsolni. És van egy nagyon egyszerű szépségtrükk, amihez nem kell semmilyen drága termék, ez nem más, mint az alvás. Egy jó matracon, egy jó ágyneműben, valaki mellett, aki mellett tudunk mondjuk nyugodtan pihenni, mert ez is nagyon fontos, ugye, hogy ki tudjuk magunkat pihenni, úgyhogy hölgyeim, végre ez egy nagyon jó kozmetikai tanács, remélem, amit a kanapén fekve is lehet teljesíteni, de ami nagyon fontos, a szépülés kezdődjön egy nagy pohár vízzel, és egy nyugodt vasárnapi ebédidővel. Ehhez kívánok mindenkinek szuper tervezgetést és délutánt. Ahogy ígértem, Whitney Houston fölkészült George Michael-el közösen, itt a 103.9-en a legjobb zenék között.

Imádom, hogy tényleg azokat a zenéket játszátok, amire én felnőttem, amikre én budiztam, és amikor nyomot hagytak bennem, amikhez rengeteg emlékem kötődik.

Készülünk az iskolára, készülünk a holnapi napra és a tanévkezdésre is, amihez én azért nyugodtságot és türelmet kérek mindenkitől. Olyan ez, mint amikor fölteszem a kérdést, hogy mi a hosszú házasság titka, és talán az első válasz között ott szerepel, hogy a türelem, a megértés, az elfogadás, a nagy levegő. Hát ezt kívánom mindenkinek. Na nézzünk néhány programot. A mai napon egyébként kosármeccs is lesz. Először láthatják majd élőben a nyáron újjá alakult együttesünket, a kosárlabda csapat ma a BKG csapatát fogadja majd a Continental Arénában, és ha már kosárlabda, akkor idén is megrendezik a Sitku Ernő emléktornát, mégpedig szeptember 11-én és 12-én lesznek majd a mérkőzések, ahol részt lehet venni, és természetesen szurkolni a helyi csapatért. Egy picit más program érkezik majd a Szakma Fesztivál, mégpedig szeptember 10-én. Itt a térségnek a cégei, képzőhelyei fognak majd bemutatkozni, tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók is várják az érdeklődőket majd, ahol a diákok és a szülők, a pedagógusok is együtt szoktak megjelenni Nyíregyháza szívében. És ha már itt vagyunk, akkor van egy másik program, Tirpák Fesztivál, szeptember 12-én és 13-án. Hát azért itt a legnagyobb hangsúlyt az ételek kapják. Ugye a helyi gasztronómiát leginkább a savanyúsós alapanyagok jellemzik, burgonyából, kukoricából, káposztából, füstölt húsból, alma, dió, szilva és mindenféle finomságokból készült ételeket lehet megkóstolni, és a koncertek tekintetében hát nagyon sokan tudják már, mert plakátok is jelzik városunkban, hogy szeptember 12-én fölcsendül majd az a dal, hogy Reptér, mert hogy jön Korda Gyuri bácsi és Balázs Klári, szerintem tele lesz a Kossuth tér, úgyhogy már jó előre lehet tervezni és beírni a naptárba, tehát szeptember 10.

Ma még jó, ha az ember tud strandolni, mert a mai napon zár majd a parkfürdő, viszont a holnapi naptól az élményfürdőnek valamennyi szolgáltatása majd igénybe vehető. Újból visszatérnek majd a nyugdíjas napok, ugye hétfő és csütörtök, amit nagyon sokan tudom, hogy várnak, hiszen én is nagy szaunás vagyok, és a szaunatársaim között ez már azért téma, hogy ők már várják az iskola kezdést. Jól van ez így, hát mindenkinek megvan a maga kis megfelelő menetrendje. Egyébként szintén augusztus 31-től parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszó medence továbbra is üzemel, előre láthatólag szeptember 6-án ugye a kedvező időjárási tényezők mellett kell így kalkulálni. A tófürdő viszont szeptember 16-áig, szerdáig fogadja a vendégeit. Lehet tájékozódni, mielőtt megindulunk, mert hogy ez is nagyon fontos. Hát mi is megyünk tovább a legjobb zenékkel. Itt a Best FM-en egy nagy kedvencem jön, ő már Eros Ramazzotti, egy igazi olasz életérzés csikol bele nekünk ebbe

Derül ki a Best FM-mel. A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókat jussak, hogy elkerüljek egy torlódást, vagy a lesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagy fogunk.
0: Mert

Határidők jönnek, mennek, és bizony még néhány nap, ugyanis szeptember 1-ig lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberi kezdéssel meghirdetett szakirányú továbbképzéseire. Nagyon fontos ezt tudni, és fejben tartani, és tervezni mindenkinek, no meg fölkészülni. Mi is fölkészülünk, mégpedig arra, hogy azért nagyon sokan itt az iskola kezdési előtti hajrában vannak, úgyhogy én kapok ilyen képeket is, ahol éppen hát nem úgy fedegetik már a könyveket, mint valamikor régen. Én még emlékszem az újságpapíros fedésre, a vinyetta vásárlásra, még akkor is, amikor gyerek voltam, meg már szülő voltam, mert az egyiknek ilyen kellett, a másiknak amolyan vinyetta kellett, úgyhogy várom továbbra is ezeket a felkészülési képeket, amikkel majd ugye ráhangolódunk itt az iskola kezdésre. Hát hamarosan egy újabb tanév, egy újabb lelkes kis hadsereg fogja majd az utakat is átvenni, no meg az iskola udvarokat is, mert hogy az iskola nem csak a tanulásról szól, hanem arról is, hogy a barátokkal tudnak a gyerekek határozottan élményeket gyűjteni, mert ez is a legfontosabb. Valahogy tényleg úgy van ez, hogy az ember évekkel vagy évtizedekkel, ugye, ahogy vége az iskolának, inkább ezekre emlékszik, és jó mondjuk olyan iskolatársakkal találkozni, akikkel együtt koptattuk az iskola padokat, akár általános iskolában, és mindig olyan jó, amikor vannak emlékeink, és ezeket mikor úgy az ember úgy megkapja. Múltkoriban én is találkoztam egy olyan ismerősömmel, akivel egy osztályba jártam általános iskolában is, és gimnáziumban is, és pont mesélte, hogy nem gondolta volna, hogy én valamikor ilyen munkát fogok végezni, mert hogy nagyon izgulós kislány voltam, ez tényleg így volt. Ott ült ő mellettem, hogy segítsen nekem az olvasásban, és igazából, amikor oda került a sor, hogy hangosan kellett volna olvasni, akkor én hát a nyálammal küzdve álltam gyakorlatilag, vagy ülve olvastam, és csuklott el a hangom, mert annyira izgulós gyerek voltam, és olyan jó volt hallgatni, hogy tényleg neki is, hát persze, hogy vannak emlékei. Szóval jó ezeket megosztani, egymás mellett lenni, és akár mosolyogni azokon a történeteken, amiket egykor megéltünk együtt. A vasárnapok erre is jók. Jó kis nosztalgiázást kívánok mindenkinek. Én nem sokára búcsúzni fogok, mert ahogy elnézem, itt haladunk szépen, mindjárt 2 óra van, Dékán István is megérkezett, aki ilyenkor adás előtt mindig megissza a nem tudom hányadik kávéját, mutatja, hogy 3. Jól van István, annyi még belefér szerintem. Ja, én is ott vagyok már, mindjárt 3. fogom lenyomni, úgyhogy lehet akár a délutánban egy jó kis kávézási programot is szervezni, mert hogy ezek is fontos dolgok ám az életben, meg lassítani egy picikét. Én nagyon szépen köszönöm, és most már tényleg azt látom, hogy nem fogok visszajönni egy elköszönésre, mert hogy ott van az idő, ahol lenni kell. Én a gyerekeknek azt kívánom, hogy élvezzék majd az iskolát, és tudom, hogy vannak kötelező dolgok, de ezek így vele jönnek, vele járnak. Mi pedig szülők legyünk ott mellettük, és hallgassuk meg őket, mindig legyen időnk rájuk, mert ez is nagyon fontos. Én köszönöm a figyelmet, találkozunk majd jövő hétvégén, amikor már remélhetőleg nagyon sok iskola kezdéssel kapcsolatos élményt is fogok kapni, úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek szuper hangulatot, a viszont hallás az elmúlt órákban Zenta Edita rádiózott.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Induljon biztonságosan a tanév, ismét úton a szűrőbuszok. Jelentkeztetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév, nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
5: Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyeletet többször végigjárni iskola kezdés előtt.
4: Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Beregbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikó becslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmat Facebook oldalon. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
6: Öt fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. Az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végig hallgatni.
4: Átmenetileg ugyan zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, számottevő csapadék kialakulására nem kell készülnünk. Mérsékelt, gyenge szél mellett itt Nyíregyházán ma 32-33 fok várható. Holnap többször megnövekedhet a gomoly felhőzet, elszortan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Számottevő eső azonban továbbra sem valószínű. Több helyen lesz élénk a légmozgás, a reggeli 16-18 fok után holnap 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Vasárnap délután is még a pálya 2 perccel járunk 2 óra után. Iken István vagyok, készülünk a hétfőre, a hét kezdetére. Ide jönnek gondolatok ebben a 4 órában, és már is indulunk. Gorillaz dalával a Dri után a legfrissebb előrejelzéseket hozom.

A New Radicals hozta a dalt, és majd a nyári zápor érkezik Magdival, Lotfi, Begivel, a legfrissebb előrejelzésekből pedig kiderül, hogy nem fog érkezni az eső. 30 fok van odakint, ez a mai csúcsértékünk, sok-sok napsütés várja a sétálókat, sokkal jobb idő van egyébként, mint amit tegnap tapasztalhatott a szél, az nyugatias, mérsékelt, igazi késő nyárias nap, a folytatásban pedig a hétfő, már pára folytokkal indulhat, méghozzá hajnali, reggeli percekben, nagyjából 7 óráig bezárólag. Egyébként 34 fok lehet a legmelegebb órákban a hétfőn, tehát tovább emelkedik a hőmérséklet, akkor majd délnyugati a széllel számoljon. Magas parlagfő és a gombák szintje a pollen skálára tekintve a csalánfélig közepes pollen szórására még számítani kell, és jön a nyári zápor Lotfi Begivel meg Magdival.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

A Bódottá Honeybees-dala itt pörgött a vasárnapban. Jó pihenést kívánok, és hozok egy jó kis programot, egy jó kis közösségépítő kikapcsolódás. Beszélgessünk a Gyereket a magasba programról, mely hát nagyon régóta itt van, és azt gondolom nagyon sokan szeretjük ezt a programot. Ugye nyilvánvalóan itt a közösségépítés, a család ünneplése, a gyermekek ünneplése a fő cél. Ez egy olyan nap, amikor összegyűlünk mi szülők, egy pillanatra megemeljük a srácokat ezzel közölve, mutatva a világnak, hogy mennyire büszkék is vagyunk, hogy mennyire fontos számunkra a család, a Gyereket a magasba, szeptember 26-án, tehát durván egy hónap múlva lesz. A tavaly is tök jó volt, javarész gyermekműsorokkal, az idejére is nagyjából így kell számoljunk. Pontos programot még nem, de beszámolót már a nyíregyháza.hu-n olvashat. Azt már előre tudhatjuk, hogy ez egy szombati napra esik, úgyhogy érdemes ezt azért bevésni a naptárba. Szeptember 26, tehát Gyereket a magasba, és folytatjuk Unvogue dalával a Feel Mind után majd Király Viktor is énekel.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Astro MCs és a Connected után iskolakezdési támogatás. Mindenhol is olvasható az első részletet, megkapták a jogosultak. Az utalás a Magyar Államkincstártól érkezett, és pontosan ugyanúgy érkezik, mint egyébként a családi pótlék. A második részletet 50 000 forintos utalvány formájában kapják meg majd novemberben a családok, segítve az iskolázás kiadásait. A tájékoztatót megtalálja a szemtén is. Mi meg folytatjuk már a Black Eyed Peas-zel. Bye Alexis énekel, mindjárt jön a Bababó, aztán mindjárt hírek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Készül a népmese napjára a könyvtár, megelevenednek a térpák hagyományok, a szakmákkal ismerkedhetünk a szakmafeszten. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a népmese napjára a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egész napos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomaszowski Anita könyvtár igazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora, Simándi László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Megelevenednek a térpák ízek és hagyományok. Szeptember 12-én és 13-án ismét benépesül a Kossuth tér, jön az idei térpák fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyiregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásában indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját és bemutatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők Mezők Asztala Vad Gasztronómiai Fesztivált. Lesznek gyerekprogramok, vadászkutya bemutató és koncert is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket, a délutáni eredmény hirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként madársuli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre, erre táblák is figyelmeztetnek. A sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már negyedik alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat, Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei által szeptember 10-én testközelből lehet megismerni a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Átmenetileg ugyan zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, számottevő csapadék kialakulására nem kell készülnünk. Mérsékelt, gyenge szél mellett itt Nyíregyházán ma 32-33 fok várható. Holnap többször megnövekedhet a gomoly felhőzet, elszortan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Számottevő eső azonban továbbra sem valószínű. Több helyen lesz élénk a légmozgás, a reggeli 16-18 fok után holnap 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Óra után járunk 3 perccel, én azt mondanám, érdemes szabadtéri programokat keresni, mert már túl sok alkalom nincs, ugye a jövő héten kezdődik az iskola, akkor egy kicsit begyorsul az élet, illetve hát már egyre kevesebb esély adatik a jó kis szabadtéri programokhoz, úgyhogy töltse a szabadban a délután.

0: útinfók, nyíregyházi hírek. Napközben is hallgasd a Best FM-et. A legjobb zenékkel, változatosan.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

Get Serious, egészen pontosan a Cut & Move-val, aztán buszmenetrend változás az iskola kezdéssel, mely már hétfőtől aktualizálódik. Így épp itt van az ideje beszélnünk róla, a busz menetrendjét módosítják méghozzá egy felújítás miatt. Augusztus 24-e hétfőtől a munkálatok befejezéséig Nyíregyháza a Korányi Frigyes utcát lezárják a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között. Így terelt úton járnak majd a buszok, ezzel számon egyébként ott a sóstói részen ez sok helyen ki is van táblázva, ha autóval jár, biztos észrevette a táblát. Kiegészítések a Best FM oldalán. Az érintett járatok a 7-es, a 14F, valamint a 14-es járatok. Ezen kívül, hisz ez egy útfelújítás, nézzük, hogy milyen változások lesznek itt a szeptember 1-i iskolakezdés kapcsán. Változik az 5-ös, az 55A, az 55-ös menetrendje, a 7-es, a 8Y-os, a 8-as buszok ütemezési ideje is. Tájékozódjon, néhány perc a finom hangolás, de pont elég ezzel. Nem kalkulálni, minden hír a Best FM oldalán. Számoljon rá, tájékozódjon. Jöjjenek a dalok, már is énekel az Iron Mafia, mellettem után Sophie Lee's Backstore klub sikerével folytatjuk. Murder on the Dance Floor.

Nagy Bogi énekelt, maradok itt a legnagyobbak között, a hír pedig már előttünk egy ideje, beszéltünk is róla többször, NAV tájékoztató. A NAV újra leveleket kézbesít nekünk javarészt digitálisan, az ügyfélkapuja segítségével néhányan, azonban ezt postai úton is megkaphatják. Azok kapnak a NAV-tól levelet, akiknek esetlegesen számlatartozásuk vagy túlfizetésük van. 5000 forintot meghaladó összegnél már jönnek a levelek, jönnek az értesítők, és persze ugye nem a túlfizetés a gond, hanem inkább mínuszban ne szaladjon a számla. Ezeket ilyenkor általában van lehetőség egyenlíteni, illetve a részletfizetésre is szokott mód és lehetőség nyílni. Érdemes tehát időben tájékozódnia, megnéznie az ügyfél kapuját, és ha kell, akkor tenni lépéseket. A cikket megtalálja a nyíregyháza.hu-n. Folytatjuk a Butilával. Itt egy kis lendület érkezik a Boogie Tonight című dalban. Berkes Olivér és Nelly R&B dala. Így követik egymást a legnagyobbak.

haza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Mire dalja, mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: 11. szépkorúak sport találkozója. Ilyet azért ritkán hozok hírként, de mégis igaz, és már 11. alkalommal szervezik ezt meg Nyíregyházán, ahol lesz asztali tenisz, atlétika, futás, női férfi, kis labdadobás, játékos ügyességi sorverseny, és még egy csomó minden 65 éven felüli szépkorúaknak. A jelentkezési lap, illetve a további infókat a nyíregyháza.hu-n ön is megtalálja. Szeptember 14-ig lehet nevezni, a Continental Arénában lesz egyébként megtartva. Minden kiegészítés a Best FM oldalán. Funkival folytatjuk, a Fleetwood Mac jön, aztán majd a Hősök, Diazzal, Eminem pedig Dido-val énekel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
2: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Zárul a Vitaktív éves programsorozata, számba vették a fehér gólyákat, ismét bababőrzét szerveznek Nyíregyházán. Demeter Dia vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élők és épek együtt vehettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket, mondta rádiónknak Vitai Klára elnök.
4: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezető terápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos is. Örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat, milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket.
3: Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Berek tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan, fiúka nélküli, illetve az üres fészektartókat is ellenőrizték. Számol be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 gólya pár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző években több fészekben is magasabb fiúka számot regisztráltak a szakemberek. A 2026-os évet azonban a rendkívüli aszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészekaljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. Baba bőrzét szervez a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeptember 6-án, idén ez már a harmadik ilyen esemény. Egészen a kora délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Átmenetileg ugyan zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, számottevő csapadék kialakulására nem kell készülnünk. Mérsékelt, gyenge szél mellett itt Nyíregyházán ma 32-33 fok várható. Holnap többször megnövekedhet a gomoly felhőzet, elszortan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Számottevő eső azonban továbbra sem valószínű. Több helyen lesz élénk a légmozgás, a reggeli 16-18 fok után holnap 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: És üreket hallgathatott itt a Best FM Diától. Köszönjük szépen, mi megfojtatjuk Tatin Cruise dalával, aztán majd a Superhero is jön. Nem sokára megnézzük itt a parlagfű helyzetét, hiszen a szezon elindult, és egyre durvább a helyzet. Mindjárt hozom a kiegészítéseket.

Texas dala után mindannyiunk rémálma a parlagfű szezon. Hát legalábbis azoknak az álma, akik olyan érzékenyek legalább rá, mint én. És azért látni kell, hogy ennek jeleit már egyre inkább érezzük. Nekem nagyjából egy héttel ezelőtt bedugult az orrom, és azóta nagyon kezdeni sem tudok vele semmit. Jó, persze vannak egy orr fufukáim, meg szedem a gyógyszert, de az én allergiámra ez hát nem sok semmi. Szóval érdemes már ezzel számolni, ne feledje a parlagfű pollen koncentrációja következő napoktól folyamatosan emelkedni fog, hát most ez az idő, ami odakint fogad, talán segít egy kicsit, de csak elodázza az esetleges előttünk állót, mindenképpen számítanunk kell majd a dömpingre nagyjából egy hét múlva. Így a gyógyszerek szedését mindenképpen ajánlom, ha tünetei vannak, akkor keresse pulmonológusát. Ezeken túl pedig ne feledje a programot, parlagfűért virágot, hogy segítsük egymást, hogy akár ez egy kis jutalmat is jelenthessen. Mindennel kapcsolatban kiegészítéseket talál a Best FM oldalán, és már is folytatjuk Ákossal, az Ember maradj után, Jamiroquai és a Little L.

Savage Garden és a dal Truly Madly Deeply után. Nézzük ezt a hírt. Használt ruha adománygyűjtés. Fókuszban az EAK és városunk önkormányzata. Elmondom nagyjából, hogy néz ki az egész. Szeptember 6-án van erre lehetőség a Buzatéri piacon 8 és 14 óra között. Talán nem a legjobb, nem a legszerencsésebb időpont választása csütörtök, napközbeni időszak egészen 14 óráig bezárólag, mert akkor már ugye pörög az iskola szezon, nem tudom, a szülők dolgoznak-e, szóval a Buzatéri piacra kell látogatni, meg kell keresni az EAK standját, és ott lehet leadni mindazt, amit már meguntak a srácok, vagy meguntunk mi. Olyanokat, olyan ruhákat, olyan játékokat, olyan kiegészítőket várnak, ami igazából jó állapotú, legfeljebb kinőttük, vagy esetlegesen tényleg meguntuk, nem szakadt meg, rongyos ruhákról legyen itt szó, illetve játékokról sem. Látjuk ennek fontosságát, valaki nagyon-nagyon hálás lehet ezért, úgyhogy ilyenkor, amikor pakoláztuk a szekrényt, mert tudom, hogy általában a nyári ruhákat eltesszük, elővesszük lassan már az átmeneti időszakra vonatkozó ruháinkat, legalábbis legtöbb esetben tutira itt zajlik, ilyenkor azért szortírozik is az ember, na ezeket most neki dobjuk, ne eldobjuk, hanem vigyük el ide, ahogy mondtam, szeptember 6, 8 és 14 óra között Buzatéri piac, minden kiegészítés most is a Best FM oldalán. Jön a Hooligans és a Királylány, aztán majd Justin Timberlake és a Sexy Back, pörög itt a Besten.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza

Igen, jó lendületesen, egy jó popslágerrel, Rihannával a Ponda Replay után. Hát nem mindig jó hírek. Az afrikai sertéspest is jelenlétét újra kimutatták Magyarországon. Ilyenkor a Nébig nemhogy csak felfedezi a betegséget, hanem elrendeli azonnal az intézkedéseket. Hát általában a fertőzött állomány elpusztítása az első lépcső, aztán kijelölik a biztonsági zónát, ahol folyamatosan ellenőrzik majd, hogy kijutott a betegség a karanténból. Hát ez történt. Somogy megyében mutatták ki a fertőzést. 1850 sertést kellett ezért elpusztítani Lakcsó térségében, és remélem, hogy a betegségnek ezzel sikerült gátat szabni. Pápa Jócival, ott vársz rám, és Krisztina Aguilera is énekel. Aztán nem sokára az óra végéhez közeledve jönnek a friss hírek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
2: Hát a 80-as maratonra.
1: 80 kilométer?
2: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
3: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
4: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
5: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Induljon biztonságosan a tanév, ismét úton a szűrőbuszok. Jelentkeztetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév, nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
7: Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskola rendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyelettel többször végigjárni iskola kezdés előtt.
6: Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikó becslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmat Facebook oldalon. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától. A 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
8: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. Az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemületű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végig hallgatni.
6: Folytatódik a változékony idő, az esti éjszakai órákban is megnövekedhet átmenetileg a gomoly felhőzet. Néhol gyenge eső kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. A változékony idő holnap is folytatódik, majd napos felhős időszakok váltják egymást, záporok, zivatarok elszórtan előfordulhatnak. Megélénkül a légmozgás, a reggeli 16-18 fok után napközben 32-33 fokot mérhetünk. Kedden már a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez az utolsó közös 60 percünk itt a vasárnap délutánban. Ez a Best FM DK-n István vagyok, Kylie-val folytatjuk a Night Light Days, melyet pörgetek, melyet dúdolhatunk, és akár lábunk is járhat rá. Szőlőgabóca, ez pedig érkezik hírként, nem jó a helyzet.

Dalunic rap zenét hallottuk, és nézzük ezt a szőlőgabócát. Már 22 hazai borvidéken igazolták egyébként a fertőzést, mely hát nyilvánvalóan óriási veszteség a tulajdonosoknak, és itt az újabb Bükkben is igazolták a fertőzés jelenlétét, a Nébik közölte a hírt, és megkezdte szükséges lépéseit, melynek végeredményeként elrendelik a tőkék megsemmisítését, és azért látjuk, hogy egy szőlőtőke azért nem egy-két év, mire termőre fordulhat, hanem rengeteg befektetett munka, és a csapadék hiányos időszakokban azért ez akár sokkal tovább is elhúzódhat, szóval ez óriási veszteség. Mindenképpen figyeljük a jeleket, a rémisztő jeleket, és időben még azért sokat tehetünk. Tájékozódjon akár a Best FM oldalán, a Nébik oldalán, az aranyszínű sárgasságról, és közben jöhetnek a dalok. Ők az FLM, méghozzá Hoffer, Dani és Császár előtt, vagy legalábbis a 90-es években a trió így nézett ki, az új dal tőlük, Ránc.

Rúzsa Magda énekelt, és nézzük a programot, Új Életfa programot, mely egyébként arról szól, hogy az önkormányzat és a Nyírvévi Nonprofit Kft. Idén is a meghirdetett akcióban egy-egy facsemetét ajándékozza városi szülötteknek, az újszülötteknek, a legkisebbeknek, ahogy fogalmazzák. Lényegében ültethetünk egy fát, melyet egyébként kapunk, csak a helyszínt, illetve az időpontot fogja megszabni a Nyírvévé és az önkormányzat, mely a srácok, a gyermekek, a szülöttek, az újszülöttek emlékét őrzi magában. Mi csatlakoztunk a programhoz, aztán megyünk majd fát ültetni. Hát lehet ennél szebb gondolat. Mindenki egészítés a Best FM oldalán, a pályázatokat pedig a városszépítő@nyirvv.hu e-mail címre kell felcsatolni. Folytassuk dalukkal, Lenny Kravitz-el, a Back to Black-kel, és majd a 50 Cent P.I.M.P. Ez is velünk.

minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb classic house, funky, pop, dance, R&B és lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

50 Cent után jöjjön a Hold dala álmokfutókkal, Dr. Bérassal, Náksival és Lotfi Begivel. Egyébként ez már záró gondolatom. Nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban a hétfő, mely hát további felmelegedéssel kecsegtet a reggel perceiben. Párafoltok jelennek már meg egészen ilyen 7 óráig, amikor felszakadozik majd ez a réteg felhőzet, és egyre inkább kisüt a nap, olyannyira, hogy 34 fok lehet a legmelegebb órákban. Déli délnyugatias áramlásra, mérsékelt áramlásra készüljön a pollen jelentésünk, pedig továbbra is magas, sőt tovább erősödik a parlagfű, ezzel mindenképpen számolnia kell. Holnap 31-e, ezzel le is záródik az augusztus, Erika, Bella és Ramona ünnepel, mindenkinek boldog névnapot kívánok, jó ünneplést, és jönnek a dalok. De a folytatásként itt van nekünk a Hold dala, meg Whitney Houston is énekel, a takarítónőt is bekészítettem. Nem sokára jönnek a friss hírek diától, aztán pedig a Night Shift érkezik mára. Nekem így ennyi, el is teszem magam holnapra, hiszen akkor újra találkozunk a délutánban, indítjuk a szokásos kört, 2-től számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Készül a népmese napjára a könyvtár, megelevenednek a térpák hagyományok, a szakmákkal ismerkedhetünk a szakmafeszten. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a népmese napjára a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egész napos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomasovszki Anita könyvtár igazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora. Simándi László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Megelevenednek a térpák ízek és hagyományok. Szeptember 12-én és 13-án ismét benépesül a Kossuth tér, jön az idei térpák fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásában indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját és bemutatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők Mezők Asztalabbad gasztronómiai fesztivált. Lesznek gyerekprogramok, vadászkutya bemutató és koncert is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket, a délutáni eredményhirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként madársuli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre, erre táblák is figyelmeztetnek. A sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már negyedik alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat, Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei által szeptember 10-én testközelből lehet megismerni a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Folytatódik a változékony idő, az esti, éjszakai órákban is megnövekedhet átmenetileg a gomoly felhőzet. Néhol gyenge esők kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. A változékony idő holnap is folytatódik, majd napos felhős időszakok váltják egymást, záporok, zivatarok elszórtan előfordulhatnak. Megélénkül a légmozgás, a reggeli 16-18 fok után napközben 32-33 fokot mérhetünk. Kedden már a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zárul a Vitak TV éves program sorozata, számba vették a fehér gólyákat, ismét bababőrzét szerveznek Nyíregyházán. Demeter Dia vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vitak TV Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élő kisépek együtt vehettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket, mondta rádiónknak Vitai Klára elnök.
3: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezető terápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos is. Örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat, milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket.
2: Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Berek tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan, fiúka nélküli, illetve az üres fészektartókat is ellenőrizték. Számol be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 gólyapár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző években több fészekben is magasabb fiúka számot regisztráltak a szakemberek. A 2026-os évet azonban a rendkívüli aszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészek aljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. Baba bőrzét szervez a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeptember 6-án, idén ez már a harmadik ilyen esemény. Egészen a kora délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Folytatódik a változékony idő, az esti, éjszakai órákban is megnövekedhet átmenetileg a gomoly felhőzet. Néhol gyenge eső kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. A változékony idő holnap is folytatódik, majd napos felhős időszakok váltják egymást, záporok, zivatarok elszórtan előfordulhatnak. Megélénkül a légmozgás, a reggeli 16-18 fok után napközben 32-33 fokot mérhetünk. Kedden már a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

Thank you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Induljon biztonságosan a tanév, ismét úton a szűrőbuszok. Jelentkeztetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév, nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
3: Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyelettel többször végigjárni iskolakezdés előtt.
2: Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse-lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikó becslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehér Gyarmat Facebook oldalon. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
4: Öt fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. Az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemületű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végig hallgatni.
2: Folytatódik a változékony idő, az esti éjszakai órákban is megnövekedhet átmenetileg a gomoly felhőzet. Néhol gyenge eső kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. A változékony idő holnap is folytatódik, majd napos felhős időszakok váltják egymást, záporok, zivatarok elszórtan előfordulhatnak. Megélénkül a légmozgás, a reggeli 16-18 fok után napközben 32-33 fokot mérhetünk. Kedden már a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
2: Barbra Streisand.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Készül a népmese napjára a könyvtár, megelevenednek a térpák hagyományok, a szakmákkal ismerkedhetünk a szakmafeszten. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a népmese napjára a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egész napos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomasovszki Anita könyvtár igazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora, Simándi László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Megelevenednek a térpák ízek és hagyományok. Szeptember 12-én és 13-án ismét benépesül a Kossuth tér, jön az idei térpák fesztivál. A kétnapos esemény fókuszában ezúttal is a hagyományőrzés, a gasztronómia és a kulturális programok állnak, írja a nyiregyháza.hu. Szombaton a főzőcsapatok felvonulásában indul a program, megnyitják a népi ízek találkozóját és bemutatkoznak a városi szervezetek kulturális műsoraikkal. A nap Korda György és Balázs Klári koncertjével zárul. Vasárnap a fesztivál keretein belül rendezik meg az Erdők Mezők Asztalabbad gasztronómiai fesztivált. Lesznek gyerekprogramok, vadászkutya bemutató és koncert is mások mellett. Mindkét napon díjazzák a legfinomabb ételeket, a délutáni eredményhirdetéseken díjakat is átadnak. A fesztivál kísérő programjaként madársuli bemutató is várja a látogatókat. A rendezvény ideje alatt nem lehet kerékpárral vagy rollerrel behajtani a Kossuth térre, erre táblák is figyelmeztetnek. A sétáló utca egyes részeit kordonokkal is lezárják. Idén is megrendezik a szakmafesztet, már negyedik alkalommal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, szülőket és pedagógusokat, Nyíregyháza legnagyobb szakmákat interaktívan bemutató rendezvényén. A térség cégei és képzőhelyei által szeptember 10-én testközelből lehet megismerni a szakmákat. Ezúttal is tematikus utcák, standok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, olvasható Nyíregyháza turisztikai oldalán. Folytatódik a változékony idő, az esti, éjszakai órákban is megnövekedhet átmenetileg a gomoly felhőzet. Néhol gyenge eső kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. A változékony idő holnap is folytatódik, majd napos felhős időszakok váltják egymást, záporok, zivatarok elszórtan előfordulhatnak. Megélénkül a légmozgás, a reggeli 16-18 fok után napközben 32-33 fokot mérhetünk. Kedden már a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zárul a Vitak TV éves program sorozata, számba vették a fehér gólyákat, ismét bababőrzét szerveznek Nyíregyházán. Demeter Dia vagyok. Éves eseménysorozatot valósított meg a Nyíregyházi Vita Aktív Egyesület. A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül zajlott a Tehetség benned van. A programokon fogyatékossággal élők és épek együtt vehettek részt. Beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is várták a résztvevőket, mondta rádiónknak Vitai Klára elnök.
3: Kézműveskedtünk, lelki, spirituális, illetve történelmi, kulturális élményekben volt részünk. Sportoltunk, túráztunk, kirándultunk, főztünk, táncoltunk, vakvezető terápiás kutyáztunk, játszottunk, piknikeztünk. Programjainkat jól felkészült szakemberek vezették és mentorálták. Összefoglalásként elmondhatjuk, mennyire hiánypótló, mennyire hasznos is. Örömteli volt minden egyes alkalom, mind a fiataloknak és mind a szülőknek. Felfedezhetik, ki mire fogékony, van-e bármi olyan terület, amiben a fogyatékos gyermek tehetséges, vagy akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat tovább. Vagy hogy mi könnyítheti meg a hétköznapjaikat, milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik a mindennapi életüket.
2: Idén is felmérték a fehér gólya állományt a Nyírség-Szatmár-Berek tájegységben. A természetvédelmi őrszolgálat szakemberei nem csak az aktív fészkeket, hanem a lakatlan, fiúka nélküli, illetve az üres fészektartókat is ellenőrizték. Számol be közösségi oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság. Az összesített adatok szerint az idei évben összesen 609 gólya pár kezdett költésbe a tájegység területén. Az előző években több fészekben is magasabb fiúka számot regisztráltak a szakemberek, a 2026-os évet azonban a rendkívüli aszály határozta meg. A fészkek foglaltsága stabil maradt, de a fészekaljak mérete elmaradt a korábbi évek átlagától, írják. Baba bőrzét szervez a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szeptember 6-án, idén ez már a harmadik ilyen esemény. Egészen a kora délutáni órákig várják a nyíregyháziakat. A búzatéri piac külső fedett részén gyerekruhákkal, megunt játékokkal is találkozhatnak a kilátogatók. A belépés ingyenes, további részletek a városüzemeltető honlapján. Folytatódik a változékony idő, az esti, éjszakai órákban is megnövekedhet átmenetileg a gomoly felhőzet. Néha gyenge esők kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. A változékony idő holnap is folytatódik, majd napos felhős időszakok váltják egymást, záporok, zivatarok elszórtan előfordulhatnak. Megélénkül a légmozgás, a reggeli 16-18 fok után napközben 32-33 fokot mérhetünk. Kedden már a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

osztályon felüli minőség a zenében.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék,

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat. I don't get up or bring me what
0: I need, so why I was losing time. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a be-

0: Nagyon jó a Veszprém, egészen a Veszprém rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza.
5: Nyíregyháza.
4: Best FM.
5: Szeretem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.